0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannon Rádió.

0: Afkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5, a jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
0: Beszélgetünk itt sok mindenről, például arról, hogy egy szexárdi buszmegállóval csodálatos dolgot műveltek. Nagyon szép, nézzétek meg. Írjátok a Google-ba, hogy szexárd, K és S-szel kell írni.
3: Igen, ne X-et használjátok,
0: mert villogó pop-up-ok jelennek meg a képernyőn. És itt illetve egy busz megálló. Szóval ez a lényeg, nagyon jót fogtok derülni rajta. Hát igen, igen.
3: Szexádi holub. Miért nem golub?
0: Golub lehetett volna. Nálunk golub lenne, igen.
3: Érkezőket érdekes látvány fogadta, igen. Nem tudom, hogy azóta így áll-e, de szerintem most már, hogyha én látványosságot, akkor alig, ha nem így mondom, hogy hagyják így, nem?
0: Nálunk ez körülbelül 2 percet lenne. Tehát odaraktak egy régi fotelt, odaraktak egy lavos párnát, ott van egy ilyen kempingszék.
3: De nem a sörre, hanem egy ilyen szerelem. Szív, piros
0: párna. És akkor ez egy ilyen trash tuningolt busz megálló tulajdonképpen.
3: Van egy két ilyen régi szőnyeg, kicsit ilyen romkocsma jellegű hangulatot ad.
0: Én szőnyeg is van, tényleg.
3: Igen, szőnyeg is van. Van egy ilyen klasszik szék, hogyha bárhova kitesztek, ott másnap már ülni fog valaki, és visszajelent.
0: Fröccsöntött. Igen, ilyen székecske. Nagyon szép ez az installáció. Nagyon jól néz ki. Én meg vagyok róla győződve, hogy én már Szabadkán is láttam azért hasonlót, tehát hogy valahol oda volt húzva egy ilyen riszrosz régi fotel. Én valahol láttam ilyet Szabadkán.
3: Ez lehetett
0: látni.
3: Nem biztos, hogy ellopnák egyébként. Most ezen gondolkodom, ugye nagyon sokszor, legalábbis nekem az biztos az élményem, hogy sokszor zajlanak ezek a lomtalanítási akciók, ami most is aktuális, és nyilván, amikor a konténer közelében helyezünk el ilyen régi bútorokat, akkor előbb-utóbb az eltűnik. Általában a legelsőt, vagy az elsőként kiérkező banda, aki lefoglalja az adott konténert, azok szoktak ezeken ülni. Egyébként, amíg tart az akció, és akkor ugye ők az elsők, akik átnézik a szajrét, igen, ami kiérkezik, igen, mindig igen, frissen. Hogy mi az, ami hasznosítható, mi az, ami nem. De amikor az emberek csak úgy random kitesznek, én már erre is láttam példát, és ez nem felelőtlenség igazából, tehát hogy így tisztán arról van szó, hogy kiteszik az utcára, és akkor vigye, akinek kell, nyilván, alapon, a régi fotelt és hasonlókat.
0: Nézem, Attila, bocsánat, ne feledd, Szabad beírta, hogy szexárd busz megálló itt a Viberen nekünk, és nézem, hogy most miért írja ezt, és írja, bocsánat, rossz helyre, beírta a Google-ben, megnézte az Attila. Bravo.
3: Rossz helyre ment, Ati.
0: Nem van, jó, van, nézd meg. Na ne haragudj, és akkor kiteszik, igen, és
3: ez olyan, mint a Facebook csoportokban, amikor ilyen név kezdeményezéseket lehet látni, posztként, mert a rossz keresősába akart rákeresni valakire.
0: Nem érti.
3: Természetesen
0: személybe. Mit akartál mondani? Tehát ugye az volt egyek, hogy akkor felvészítik.
3: Időnként látok azért ilyen bútorokat kihelyezve, tudod, így a szemetes mellé, a házak előtt, és ezeket nagyon, tehát látok már olyanra példát, vagy láttam már olyanra példát, hogy most nyilván nem egy világbajnok fotel, nyilván nem azért tették ki, mert annyira jó lenne. Lehet, hogy egy kicsit ideje múlt, vagy idejét múlt, de magában azért az elképzelés, a gesztus az szerintem mindenképpen pozitív, ami arra utalhat, vigye, akinek ugye szüksége van rá, ingyen, és ezek nagyon sokáig kint szoktak így ragadni. Tehát én konkrétan tudok egy fotelről, ami így ott állt, nem tudom, így hónapokig az utcán. Lehet, hogy akkor így fogta az ember, és így visszavitta a házba.
0: Felgyújtotta.
3: Betűzelt vele. Szóval ebből kiindulva, hogy nem mindig kell azért az embereknek az ilyen bútor.
0: Nyilván.
3: Lehet, hogy ott maradna végül is valameddig egy ilyen fotel, egy busz megállóba.
0: Igen, jók ezek a fotelek. Ezek is tényleg olyan dolgok, amik egyik pillanatról a másikra, hogyha kimennek a divatból, akkor először csak kimennek a divatból, aztán mondjuk eltelik 10 év, és akkor már ilyen végtelenül undorítóan rondává változnak 10 év alatt. Annyira kimennek a divatból, és ismerünk ilyen szetteket, amiket így látunk. Én például ismerek egy ilyen fotelt, ami fent van már, hát most már hónapok óta is kínálgatják, és most már nem indult valami, nem tudom, 100 euróról most már ingyen vihető, mert így senkinek se kell, és így csak valaki vigye már el.
3: Én láttam ilyen posztot igazából.
0: Ez tényleg,
3: ahol még ilyen sértődött szöveg is volt mellé. Igen,
0: hogy miért nem kell?
3: Igen, most már ingyen is, még állat. Így sem.
0: Igen.
3: Nem érték az emberek.
0: Vidd el!
3: Nem tudom, pedig egyébként vannak ilyen csoportok is a Facebookon, ahol így el lehet ajándékozni, vagy adni is adott esetben, de én konkrétan tudok olyan személyt is, aki pont egy ilyen csoportban keresett egyszer fel valami régi szekrényen kapcsán, aki így el is viszi a szekrényt. Hát most igazából ő megpróbál ebből valamilyen nyereségre szert tenni, teljesen evidens, tehát ő így elviszi, nyilván, ingyen, neked nem kell, és akkor ő megpróbálja értékesíteni valahogy, egy kicsit helyre pofozza, mit tudom én. Tehát jó van, ő foglalkozza vele. Nyilván az embernek, akinek nincs ideje, és tényleg ingyen szeretné odajándékozni, annak az a legfontosabb, hogy valaki elszállítsa. Persze. Ez a csávó ki is jött egyébként ilyen orbutlan, rettenetes nagy méretű szekrényekért egyszer hozzánk, és megérkezett egy ilyen régi Ford Focus-szal, aminek még tető csomagtartója sem volt, és akkor így néztük, hogy hát de jó, ez így nem fér be. Ez nem. Tehát így érlük felkészületlenül érkezett.
0: Jaj.
3: És aztán a végén ő oldotta meg, de így próbált rábeszélni, hát esetleg akkor az én kocsim, most mondom, nem, nekem ezen a lényeg, mondom, hogy odadom ingyen, de akkor vigyék el. Tehát így segítek kivinni az utcáig, és így lezárnám ezt.
0: Persze,
3: a
0: tehát hogy nem innentől kezdve. És a végén pont ez a lényeg, hogy vigyed el. Tehát nem.
3: Igen, és akkor
0: mennyit kértél ezért, vagy ingyen volt?
3: Ez ingyenű elszállította.
0: Hát akkor meg főleg. Hát
3: azért kellett pakolnom szameg, mert végül egy ismerősét küldtek ki, aki traktorral érkezett meg egy ilyen hatalmas méretű pótkocsival, aki szintén egyedül volt, és hát mondták, hogy segítenék fel, és akkor én cipekedtem ott, így emeltik ott fel a szekrényt azért, hogy a csávónak össze legyen, amit aztán elad.
0: Igen.
3: De lényeg az, hogy elment igazából az a szekrény. Hát nem, sokszor nem tudunk ezekkel mit kezdeni igazából. Tényleg nagyon nehéz értékesíteni.
0: Nehéz.
3: Kinek kéne igazából, tehát így fenebás, meg ilyen keserédes ennek a hangulata, mert igazából, tehát amikor ránézel ezekre a cuccokra, most akár egy szekrény, akár egy ilyen ülő garnitúra, hogyha nincs nagyon lerongyolódva, akkor azért az a gondolat az embernek, hogy hát így sajnálod, mert mit tudom én igazából, tehát főleg ezek a régi szekrények, ezeket azért még minőségi anyagokból készítették, ugye nem véletlenül ilyen rohadt nehezek, tehát hogy így érted. De hát idejét múlt, hát most mit tudom én, a 40-es, 50-es években volt az divat, akkor
0: van,
3: volt szép
0: van,
3: az a díszítés, most már így nem tudod elképzelni, értem én, hogy nincs egy lazulás rajta, meg tökéletesen záródnak az ajtók, meg minden szuper, de hogy nem tudod elképzelni.
0: Igen, ez vannak ezek a mémek,
3: hogy... keserédes, mert úgy kidobod, akkor ilyen értékes, nem tudom, most mit tudom én
0: De senkinek se kell.
3: Most már
0: az ilyeneket, hogy
3: földarabod, akkor így tönkre teszed, így megbecsereníted valakinek
0: meg tudod,
3: a munkáját.
0: Meg a másik, és ezt tapasztalatból mondom, leviszed a pincébe, vagy bárhova, megeszi a szú egy pillanat alatt. Tönkre teszi a fát.
3: Igen, meg amit leviszel a pincébe, vagy felviszel a padrásra, és azzal a címszóval, hogy ez még jó lehet, jó jöhet valamire, azok a tárgyak kivétel nélkül mindig arra a sorsra jutnak,
0: így van.
3: Hogy a ház közben gazdát cserél, mert ugye kihalnak, meghalnak ugye az eredeti tulajdonosok, és akkor az aztán nem tudom, 30 évvel később fogja, fölmegy a padlásra, mert le akarja szigetelni, és akkor kidobál mindent.
0: Persze,
3: igazából,
0: persze,
3: tehát mégis ilyen... csak átruházod a kidobási folyamatot.
0: Igen, csak egy problémát örökölsz, és adsz. Van ez a mém, ugye, hogy a,
3: soha nem
0: hogy
3: fog
0: a nagyszüleinktől, meg a korábbiaktól, hogy milyen bútorokat örököltünk, és akkor tudod, ilyen Biedermeier komód, meg minden, és akkor ma meg már mégis, hogy ilyen minimalista, IKEA-s fehér asztal. Tehát, hogy ilyen formátlan, igen, meg igen. Az egész. Tehát, hogy na ennyi. Tehát, hogy mi már ezeket örökítjük tovább. Tehát, hogy semmiféle dísz, vagy valami annak idején még ezek ilyen gyönyörűen kifaragott mintás.
3: Valaki
0: de
3: az
0: annak a kornak volt a sajátja. És tudod, ez lehet, hogy szégyen gyalázat, meg lehet, hogy az ősök azok nagyon szomorúak ez miatt, de az az igazság, hogy tényleg nem tudsz vele mit csinálni.
3: Mit csinálsz?
0: Nagyon sokat fel is kell újítani, restaurálgatni, mert azért letörtek, meg lepattant, meg belement a szú, meg. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek így létező jelenségek.
3: Láttam egy tök jó megoldás, ez is ilyen részmegoldás, most ehhez is egy szekrény kell. Például, hogy ilyen kicsit ilyen rusztikusabb, kinézetű, modern fürdőszoba, ahol egyébként ez a modern stílusú, vagy nem is az, amit olyan mosdókagyló, amit így ráhelyezel a szekrényre, tudod, tehát rajta, vagy kívül áll, tehát ilyen agyaktálszerű valami.
0: Igen.
3: Nagyon szép egyébként az a világ is. És akkor ezt egy ilyen régi komódra vagy szekrényre tették rá, de az így teljesen át lett lakkozva, vagy nyilván ugye ki lett vésve az oldalán, nem tudom, ott akkor ilyen áramcsatlakozóban, tehát ilyen full modern hatású, de közben hozzá ezt a régiest. Tehát ilyenekre lehet használni, de most így mikor csinálod ezt így, meg ez is egy ilyen szekrény kell, összes többi az mehet a kukába. Most egyébként azért vagyok tele ilyen élményekkel, mert jó barátom ugyanezt csinálta végig igazából, hogy a padlást ürítette, mert szigetelni szerette volna, és segítettem lepakolni.
0: Igen.
3: A világ legnagyobb szekrény és a legnehezebbek voltak fenn, ezzel lehoztuk őket. Ez ilyen kecskelábas ráadásul, tehát tudod, hogy mindenhova beakad, meg igen, törik, igen, meg igen. Nem tudom, mindent csinál, és onnan ilyen mindenfajta régi Erisrosz tárgyak, fadarabok, ilyen gerendot, de ilyen rövid, tehát nem tudod semmire, azért hát félretették, és akkor rengeteg ilyen volt, és azért
0: persze,
3: a csúcspontja az egésznek, tudod, mi volt?
0: Na?
3: Egy ilyen, két méter, mondjuk egy másfél méter hosszú ilyen vasrúd, ami körbe volt tekerve ilyen, meg ragaszgatva régi újságpapírral, és így megemeltem, és így ott tudom, hogy majdnem sírvet kaptam, mert aztán akkor derült ki számomra, hogy ez belül is vas, ez be van öntve, egy ilyen nagy ilyen...
0: De az mi? Az
3: nem
0: mire?
3: Tudom. Nem tudom. Tehát azt tényleg így arra van, hogy elvidd az ott padba, és igen. Akkor kapsz érte valamit.
0: Igen.
3: Mi volt az?
0: Pont egy ilyen hiányzik. Pont ez hiányzik az életemben.
3: Érted, hogy mi történt az? Mi volt az?
0: Érthetetlen. Minek?
3: És mennyien tárgy van, ami körülvesz minket? Régi
0: nem dobott ki, jó lesz Istenem, még valamire. Tehát
3: üvegek, azokban is volt.
0: Az üvegek, igen.
3: A padlás, tehát üvegek. Az elmúlt 50 évből. Hát, de úgy érdekes, hogy ilyen különböző formavilágokat látsz, hogy ilyen megcsodálod, aztán pedig így bedobod a kukába. Persze, mit csinálsz
0: vele? Gyakorlatilag egy. Nem, tényleg ma már nem ez a, tehát hogy más a trend, nem is a trend, hanem más a felfogás. Meg ugye sokan laknak például kislakásokban, kislakóközösségekben, ilyen városi környezetben, nem mindenki tud házba menni, nem mindenkinek van helye. Tehát, hogy azért ezek a dolgok, így megszoktuk, hogy ugye a nagy portákon, a nagy házakban semmit sem dobunk ki, mindent elraktározunk,
3: jó, de ez
0: és soha nem érünk hozzá. Tehát ott lesznek.
3: Rájöttünk már sokszor igazából, hogy ez a tőlünk visszafelé generációkra persze, vonatkozott,
0: van,
3: akiknek
0: van,
3: azért megvolt az a traumája.
0: Így van,
3: tudod,
0: így van. Tehát pontos okuk volt
3: hogy,
0: arra.
3: Hogy igen, hogy raktározni kell, biztonsági zónát képíteni, akár az élelmiszer tárolás, akár minden más területén, mert egyszerűen nem tudhatod, hogy mikor fog valaki tudod, ez... érkezni azzal, hogy akkor így ez mostantól a miénk, vagy az tudod, egyik, elvesznek
0: persze,
3: mindent, vagy
0: persze.
3: Nem tudom. Tehát,
0: az egyik jó példa erre ezek az ilyen hatalmas nagy hűtőszekrények, tudod, ezek a fekvő nagy hűtőládák.
3: Igen.
0: Mert ezeket például a mai világban ugye nagyon sokan megveszik, leviszik mondjuk a pincébe, és akkor telepakolják hússal, és felhalmoznak egy évre előre mindenféle húst, és most itt reális, hogy bennünk, hogy szükség van. Tehát, hogy így, amikor kimész, és két percen belül egy boltba ott vagy, ahol megveszek, és csak hát az embereknek ott van a trauma, tehát ott van nekünk is a 90-es évek, amikor bombáztak, akkor
3: van,
0: az egyik legnagyobb probléma,
3: hogy
0: most elveszik az áramot, és most akkor az kiol van, akkor azt így pakoltuk át az ilyen csirkeszt szárnyakat, meg a felső combot, meg a disznóhúst, meg a darált húst, meg nem tudom, minden, meg az ilyen mindenféle elrakott cuccokat, amikor jégbe fagyva ott voltak abban a ládába, és amikor én ezt eladtam, mert nekem nincs rá szükségem, mert én nem fogok tényleg annyi kaját tárolni, meg előre tárolni, egyszerűen nem, tehát ez van, akkor elképesztő rekord, nem is tudom hányan, hatan jelentkeztek, hogy az nekik kell, és az nekik, aha, és nem aha. Hentesek, meg nem ilyen vállalkozók, és volt egy csávó, aki mondta, hogy neki kell, és ő meg fogja venni, és mondtam, hogy jó, és mondta, hogy majd akkor jelentkezik két nap múlva, mondom, jó. És akkor egy kb. Egy órára rá, hogy mi letettük a telefont, jelentkezett egy fickó, hogy most jövök egy autóval, és viszem. Hát mondom, vitt. És utána hívott csütörtökön a csávó két nap, hogy na, akkor jönnék. Hát mondom, már eladta. Mi az, hogy eladta? Én azt lefoglaltam. Hát mondom, ez nem így működik, öreg. Szóval nyilván nem az van, hogy akkor majd várok, érted, közben.
3: Lefoglalt,
0: és fel volt háborodva, ki volt borulva teljesen. Hát mondom, nézzem, mondom, eladtam. Hát mondom, nem így működik. Most én majd telefonálgatok, meg hívogatom, hogy figyeljen, uram, most szóval majdnem licitálni kellett volna arra a szerencsétlen ütőládára.
3: Na de ezért jók egyébként ezek a lomtalanítási akciók, mert ilyenkor nagyon sok mindent ki tudunk vinni, akár ilyen cuccokat is igazából. Nekem is aranyat ért, amikor jöttek ugye a vasas cigányok, hát lássuk be, ez így nevezzük őket
0: kell,
3: igazából.
0: Nekik kell, így van,
3: érdekes abúgy az üzletpolitikájuk, mert ők úgy reklámozzák a hangos bemondóba, hogy kupujem.
0: Igen.
3: Sztárok vózsgye. És ehhez képest én is, hallottam, hogy jönnek, hogy szaladtam ki, így integettem nekik, hogy jaj, mondom, gyertek, már itt volt át, tudod, ilyen lomtalanítás után, ilyen vaskeretek, mert nem tudom, ilyen rettenetes méretű, ilyen vas. Vas tudszak. Tudom, hogy ezeket el lehet vinni egyébként a rossz vasashoz, és akkor tényleg nem volt olyan járművel, amivel ezt betettem volna, be tudtam volna tenni. Nem szerettem volna összekaristolni a rozsdás vasdarabokkal ugye az autót. Persze. Úgyhogy jeleztem ugye a bizniszmennek, és visszajöttek, és mondták, ó, szuper, akkor van még valami, bejöhetnek, megnézzük meg, és mondom, ez minden, de mindig be akarnak jönni. Főpakolták, hogy köszi, és így elment. Fizetett semmit. Tehát ez volt a fizetség, hogy elviszi. Hogy mondjam, nekem hát igazából persze. Az így megérte, de fenntartani.
0: Szeretnél volna 2000 dinárt.
3: Hogyha azt reklámozza, hogy megveszi, akkor kérjétek érte a pénzt, hogyha tényleg szeretnétek pénzt kapni, mert hogyha ti nem mondtok semmit, akkor nem fogja felkínálni,
0: nem,
3: csak elviszi.
0: Nyilván nem.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Manapság ugye már van egy olyan hozadék ennek az új világnak, hogy az emberek nem nagyon mennek betegszabadságra. Csak egyébként, hogy tényleg így rosszul vagy, és akkor leméred meg, hogy 38 fokos vagy, mint én. Meg hogy fáj a fejed, meg tényleg alig kikelni, akkor ugye azért följövöd a többieket, hogy egy napot meg tudtok oldani, és akkor válasz,
4: hát igen, de ez az egy nap azóta baj, hogy vasárnap meg. Este volt, és akkor vasárnap én is így gondolkoztam, hogy be tudtam volna jönni, csak hogy akkor hirtelen, amikor írtátok a csoportban, jó, hogy gáz van, mondom, oké, hogy nekem a gyerekeket el kell intéznem, mert hogyha én jövök 5:30, akkor ők nem ez maradhatnak otthon, tudod? És akkor így gondolkoztam, hogy oké, anyám, még nincsenek Szabadkán, jó, de akkor hogy? És így járt az agyam, de akkor közben végül a brasnyú bevállaltam.
3: Igen, na, de hát ez mindig ilyen, az, mert mindenkinek annyi értiteket, annyi dolga van, de ez alapvetően így élünk miatt, ez a modern világ, és te nem ezt azért akartál mesélni, azért akartál ezt mesélni, majd megkérdeztem anyuikat, hogy ti mikor ti voltatok, nem tudom, mi 30-40 évesek, nálatok létezett ez a beteg szabadság, de nálatok, hogyha valaki beteg volt, akkor elment, mert ma már nem megy el senki. Vannak azok az emberek, akik állandóan beteg szabadságon vannak, hogy ez egy külön faj. Ez, ha egy ilyet fogsz ki, akkor az szívásabb cégednek, mert az ismerünk mi is egy-két ilyet, aki ugye... De alapvetően az emberek nem mennek beteg szabadságra. Javítsatok ide, én nem látom.
4: Nem tudom, járnak azért, meg, de ki meg sok...
3: Mi megy el? Mármint mi az oka?
4: Hát ilyesmi láz, vagy hogyha mondjuk a gyerek beteg, mondjuk én, jó, gyerekbeteg, én olyankor nagyon ritkán mentem el eddig, amikor a gyerekek voltak betegek, tehát nagyon ritkán, mert mindig valahogy meg tudtam oldani, tudod, hogy nagymamánál voltak, én bejöttem, le dolgoztam, akkor rohan.

0: mentem haza, vagy ilyesmi. Múltkor például, amikor a legkisebbre betegedett, valamikor tavasszal, akkor például home office-ba dolgoztam. Tehát annyit kértem, hogy mondom, itthon van beteg, de hogy tudok mellette dolgozni, mert igazából úgy tűnt, hogy végig fogja aludni az egész napot, és akkor ott aludt mellettem a nappalin kanapén, én meg akkor közben melóztam. De én tavaly voltam egyszer egy hét beteg Szabin, amikor úgy lerobbantam, a gyerekektől elkaptam valami nagyon durva, ilyen hányós vírus, de úgy kezdett, hogy egy hétig tartott. Tehát infúziót kellett kapnom.
1: Akkor mondjuk te azt úgy szeret, mint én a cukorkát. De...
0: igen.
1: És ez nem egy nagy dolog nálad, hogy, jó, de hogy infúziót ott, kellett kapnod.
0: Igen. De alapvetően... én sem szoktam annyira, tehát most a múltkor is azért elég jól le voltam robbanva, de azért úgy végig nyomtam itt a napokat, és akkor vártam, mondom, ha na, ha ettől azért rosszabbul leszek, akkor kiveszek egy-két napot, de nem vettem ki. Úgyhogy van, amikor kell infúzió, igen, már nagy a hajtás, és nem lehet elmenni beteg Szabira.
1: Hát ez az. És nem, megkérdeztem anyóikat, hogy mondom, a ti időtökben volt ilyen beteg Szabira, megmondom, akkor az emberek még elmentek, megmondom, akkor több állami helyen dolgoztak. Hát azt mondja, figyelj, akkor meg az volt a baj, ma is van ilyen. Csak én ezt nem tudom, hogy nem voltam betegszabadsággal, lehet, hogy soha. Egyszer voltam, amikor a covidos volt, és a kötelezően, de akkor meg nem éreztem azt át, hogy ugye akkor van ilyen valami csökkentett valami fizetés.
0: 65%-ot kapsz betegszabja alatt. De valahogy úgy van, hogy talán, ha egy napot veszel ki, akkor még kapod a teljes fizut, de hogyha már két nap, vagy három napon túl otthon maradsz, valami ilyesmi van, igen, akkor 65%.
1: Na szóval, hogy azt mondja, hogy akkor is úgy megvágtak, hogy úgy nem volt kedved elmenni betegszabadságra, csak hogyha tényleg nagy volt a baj.
0: Régen például a szülési szabadság, tehát amikor neked gyereked született, és egy évig otthon maradtál, szülési szabadság alatt is 65%-át kaptad a fizudnak, úgyhogy én amikor mondjuk a Marcival, meg a Mannával voltam, akkor még 65%-át kaptam egy évig, és akkor a Mersénél, meg akkor pont ott előtte vezették be, hogy ott 100%-ot megkapott szülési szabadság alatt.
1: Látom, mert mondják, hogy mert régen minden jobb volt, hát nem.
0: Érdekes ez egyébként, nekem én a nagymamámon látom ezt, hogy mekkora stressz számára az, amikor én elmegyek szabadságra. Tehát amikor kiveszem az évi szabadságomat, amit ugye meg is van, hogy meddig, hogy a tavalyiról, ha maradt napot, a napod, akkor azt nem tudom, júni elején muszáj kivenned, tehát hogy el kell menned szabadságra.
1: Hát el kell,
0: akármikor mondom neki azt, hogy mit tudom én, jövő héttől szabadságon vagyok 10 napig, mindig megkérdezik, de ha csak kiveszek egy napot, mert valami intézni való van, akkor is mindig megkérdezik, de kislányom, nem lesz-e bűbaj? És így mindig annyira fölhúzom magamat, de mondom, miért lenne baj? Megvan, hogy ennyi napom van egy évben, amit kihasználhatok szabadságra. Mondom, miért lenne? Most mit gondolsz? Mondom, elmegyek szabadság, és közben kirúgnak? Mert kihasználtam azt, amit ki kell, hogy használjak? Hát mondom, nem fogtam egész évben dolgozni január 1-től december 31-ig, hát na.
1: Hát nem azt jelenti, biztos, hogy a nagymamád azt gondolja, hogy elmész tíz napra, és hirtelen megjelenik egy másik fiatalabb szőke lány, aki igazából ott dolgozik már évek óta, csak eddig senki nem figyelt oda rá, mert mindig ott voltál, és annyira hangos vagy, hogy senkinek
0: annyira. Magammal ragadom, igen, az embereket.
1: Igen, és csak így felfigyelnek rá, hogy jé, te ki vagy, és kiderül, hogy így jó, és akkor mondják, hogy Anett, akkor te nem vittem.
0: De lehet, hogy így képzelik. Milyen szűke csaj nincs.
1: De nem most itt a nagymamát szemszögében gondolom,
0: hát tudod, nem, mire hogy a cégben nem mérgesek rám, hogy én elmentem szabadságra, tudod, igen, hogy ő ezt így nem érti, és akkor mindig magyarázom neki, de mondom, ami miért, de mondom, te nem mentél szabadságra, és akkor, nem, mi dolgoztunk, de szerintem neki volt, de neki szerintem voltak szabadságnapjai, csak ő nem használta ki. Uh-huh. Mert ő meg olyan volt, hogy neki csak a munka mindig, tudod?
1: Igen, csak ez fura, mert néha vannak ilyen mély beszélgetéseim mostanában ezzel, azzal, amazzal, és az derül ki, hogy tudod, de azért van ebben valami, ugye, hogy mi úgy nőttünk fel, hogy mindig az, hogy régen milyen jó volt, aztán most meg milyen
0: mindig
1: rossz.
0: Mindig azt hallgatjuk, én is hajlamos vagyok ezt mondani, régen milyen jó volt.
1: De hát
0: már
1: aztán mikor így őszintén elkezdenek beszélgetni az emberek, vagy beszélni az emberek, azért mondják, hogy jó, oké, de hát volt egy csomó minden. Ugye azt mondják, hogy de most persze javítsatok ki, meg szóljatok hozzá nyugodtan, hogy van ez a példa, hányszor hallottuk azt, hogy felépítettük egymás házát?
0: Na hát az igaz. Nekünk is de a gombosi mondják, háznál azért jöttek ám nagyon sokan barátok.
1: Na hát akkor
0: rokonok.
1: Lehet, hogy apukádat kérem megkezdi, hogy volt ez, mert hogy mondják, hogy ez nagyon szép volt, csak azt mondják, hogy ebben benne volt az, hogyha van 10 ember, aki nálad felépíti, akkor annál a 10-nél ti is építitek, úgyhogy igazából lehet, hogy van az életeteknek egy olyan 10 éves periódus, amikor egyfolytában építkeztek, de aztán persze mindenkinek megvan. Szóval, hogy vannak itt ilyen dolgok, amiben így nem megyünk bele, ugye, mert mindig csak, és itt meg is akadunk, hogy mert felépítettük egymás házát, jé, tényleg, hát igen, jé, de jó, az biztos könnyű volt, aztán belegondolsz, várjál. Hát annyira nem volt könnyű, hát, de egy más logika volt.
0: Igen, anyagi szempontból talán olcsóbb volt, meg hát az volt a különbség igazából, hogy régen, tehát mondjuk most a mi, nem tudom én, szüleink korosztálya, nagyszüleink korosztálya, ő valahogy több mindenhez értett, tehát hogy vagy hogy mondjam, tehát más dolgokhoz értettek, mint a mai fiatalok. Tehát hát ma igen. Most nekem mondhatnák azt, hogy na, gyere, megyünk, fölépítjük az EC házát, tehát oké, tolom én a talicskába a téglát, de hogy gyakorlatilag ennyire lennék alkalmas, jó, és szerintem a barátaidnak a 90%-a erre lenne alkalmas. De nem tudnánk falazni, vagy nem tudom, hogy most...
1: Elmondták nekem, hogy ez hogy ment, azt mondták, hogy ez nem úgy működik, ezt is rosszul gondoljuk, mert én is mindig ezt képzeltem. Haverom mesélte, hogy mikor ő is mondta, hogy apunak a házát a haverokkal építették fel, meg nem mondom, jó, álljunk már, de mondom, ez hogy volt már? Meséltek el, mondani nekem ez érdeke. Hát úgy, hogy volt egy főmester, mondjuk az ő esetükben.
0: Na mondjuk nálunk a nagypapám, ő kőműves volt.
1: Volt az igen. A főmester, és akkor ő szolgálta ki a többi, és akkor idővel beletanultál, de nem olyan volt, hogy egyik se tud semmit, és akkor elmentek dolgozni.
0: Ja, hát végül is logikus, igen.
1: Tudod. A másik meg abban, mi hajlamosak vagyunk magunkat meg áldan degradálni, de van egy tipikus példa, és pont közös élmény, hát emlékszel, amikor nekem mutattad, hogy amúgy van egy ház, amit le kéne, egy ilyen, most te azt mondtad, hogy egy pici, valami kis supa, ami kidőtt kisebb ilyen házikó,
0: igen,
1: amit le kéne bontani, és hogy ezzel mit kell csinálni, és akkor emlékszel, hogy mennyire csodálkoztam, amikor mondta, hogy esőnek is le fogjuk bontani, és mondta, hogy nincs esély. És aztán meg milyen jó hangulat volt, és nem is tudom, jött még
0: lebontottuk.
1: A lacek, meg amit, azt úgy neki estünk, mint az állat.
0: 8 óra volt összesen, igen. Szerintem
1: és
0: a lebontott bontás.
1: És lebontottuk, úgyhogy meg igen. Lehet ezeket csinálni. De
0: hát amúgy igen. Igen, végül szóval, is igaz.
1: Látod,
0: igaz.
1: Nagyon
0: most, érdekes. Hogy így mondod, igen, nekem is beugrott, hogy több olyan ismerősen van mondjuk, aki nem tudott például csempézni.
1: Igen,
0: de,
1: na mondjuk az a csempe, igen.
0: Úgy döntöttek, hogy inkább nem fizeti ki a mestert, és bár megtanulja valahogy, és addig gyakorolja, még egyszer még csak jó lesz az a konyhapadló.
1: Ez az.
0: Úgyhogy hát érdekes egyébként, igen. Az, hogy most minden régen jobb volt, megszépülnek az emlékek.
1: Megszépülnek, így van.

0: a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Valamiért régen mindig az volt a sztori, hogy mindig azon szórakoztuk, hogy a nőket úgy lehet elcsábítani, hogy megnézed a bélyeggyűjteményemet. De az igazság,
2: hát
1: hogy a...
2: ezért tartasz itt, ahol.
1: Igen, igen. Én is ezzel próbálkoztam évekig. De hát amelyik nő ugye felmegy veled a bélyeggyűjtemény miatt, az ott már nyert, ugye, tehát az egy biztos. Mert különben mi a francnak, mert ő csak a bélyeggyűjtemény érdekli. Na, csak elmondom a fiataltabbaknak, hogy tudják.
2: Jó, igen, ez nagyon jó. Igen, ez nagyon így kell csajozni. Igen, de mi a apám mindig mondja a Marcinak, hogy így. A Marci, hogy vannak a lányok? Az első ilyen sztori az volt, hogy
1: na, micsoda?
2: 2 évvel ezelőtt kb. Marci 10 éves volt, 9 úgy valahogy, és valami, hogy szóba kerültek a csajok.
1: Na,
2: és akkor kérdezi apám, hogy Marci, jó is áll a csajokkal, és na, fúj, semmi, nem tudom, tudod?
1: Semmi, papa olyan fiúkat szeretem.
2: És akkor honnan? És aztán az, hogy apám neki, hogy,
1: na,
2: hogy Marciát, hogy csajok, meg hogy hát a papa az ilyen idős korában már udvarolt a lányoknak, meg tudod, jön ez a duma. És akkor a Marci, na, akkor megkérdez, hogy így, de így, hogy? Hogy udvaroltál neki? Mit mondtál nekik? És azt mondja apám, hogy mit mondtam? Azt mondja, lehúztam a fölsőmnek az ujját, hogy ne lássák, hogy van rajtam óra, és megkérdeztem a lányokat, hogy hány óra, meg elhívtam őket kávézni. És a Marci így néz, azt mondja, kávézni? 10 éves vagyok, én nem tudom kávézni. Apámnak olyan nagy jó tanácsa. Ez is olyan, mint a te bélyeggyűjteményed.
1: Ne, de érzed a párhuzamot a bélyeggyűjtemény és a realitás között? Hát nem sok van. Én ezt azért meséltem. Hát de körülbelül úgy, mint a kávénak. Igen,
2: hát most 10 éves korban nyilván nem azt mondod, hogy eljössz egy kávéra.
1: Amúgy igen. A szegény csaj lehet, hogy még életében nem volt kávét.
2: Hát de a kis
1: csaj, hát ez még kislány.
2: Kislány,
1: meg kisfiú. De amúgy meg te, amikor kislány voltál, téged hogy kellett elhívni randira 10 évesen?
2: Sehogy nem hívtak 10 évesen.
1: Van kedved velem kijönni a játszótérre?
2: Hát ilyen, tudom, volt egy fiú, aki egy ilyen hőszerelmes volt egyébként. Oh. Egy szerb fiú.
1: Érzem rajta, hogy plátói
2: nem
1: maradt.
2: Gomboson lakott, viszont az anyukája Gomboson átúszott. Lakott, és volt ott egy éttermük, tőlünk nem messze. Aha. És akkor ő azt csinálta.
1: Gazdag volt.
2: Ú, de most jutnak ám eszembe a sztorik. Hallod, ne, vannak?
1: Hát 2 percet van még elmondani.
2: 2 percem, jó. Na, ez a fiú, úgy hívták, hogy Filip. Ő azt csinálta, hogy jött a házunk elé, és fütyült. És egész napot fütyörészet, és várta, hogy kimenjek. És én már amikor meghaltam, hogy fütyül a Filip, már rosszul voltam, érted? Mondom, nem igaz, nekem ez ilyen kellemetlen volt gyerekkoromban. És anyám is mindig így piszkett, hogy na, itt a Filip, tudod? És így, Jézus, hogy még így, hát így, tudod, így fütyögetett, hogy igen, hogy menjek ki. Ez volt az egyik. Aztán szerelmes leveleket kaptam. Volt egy osztálytársam, vagyis hát 2 igazából, akik leveleket írtak. Jó, de úgy, hogy az egyikkel így összejártunk, így családilag, tehát szüleink barátok voltak, és akkor volt olyan, hogy kezdődik, kinyitottam az íróasztalon fiókját, és ott volt benne egy levél, amit ez a fiú írt, ott voltak nálunk vendégségben, és berakta. És én ezektől mindig nagyon rosszul éreztem magam. Tehát annyira kínos volt nekem gyerekként, tudod, hogy most nekem egy fiú írt szerelmes levelet. Aha. Akkor volt egy másik osztálytársam is, ő meg rendesen elhozta a postaládánkba, bedobta. Na, attól is ki voltam készülve, rosszul voltam.
1: De miket írt benne?
2: Egyszer, hát miket, mit tudom én. El tudom kézdeni, hogy anyámnál megvannak még ezek a levelek. Egyszer a suliba beállított rengeteg ékszerrel, hogy ezeket nekem hozta. Ez kiderült, hogy az anyukájának az ékszere, de tudod, ilyen karkötők, nem tudom, minden, igen. És akkor a tanítónéni ezt így meglátta, és mondta, hogy hát, Robi, ezt így lehet, hogy így mondanom kéne anyukádnak, hogy te most itt az Anettet itt
1: ráhalmazod
2: ékszerekkel.
1: 4,5 ezer euró, hogy ékszert.
2: Látod, volt miből válogat, egyiknek étterme, most másik oszta az ékszereket, érted?
1: Hát
2: meg hát tudod, nálunk mi?
1: Mi?
2: Az egyértelmű jele, falun.
1: Nem
2: májusfa.
1: Tudom.
2: Májusfa.
1: Jaj,
2: május 1-én. Igen, és azt is kaptam. Kaptam egyszer ettől, aki mindig a postaládába dobálta a leveleket, egy orgonafát, egy csodálatos orgonafát, így földíszítve.
1: Meg te kaptam... meg mondtad, a májusfádat, apád Füli.
2: Micsoda?
1: Vidd innen a májusfádat.
2: Nem, hát annak örültem nagyon.
1: De mi lett a Filippel?
2: Amúgy.
1: Összejöttél vele?
2: Semmi, nem. Honnan? De hogy?
1: Fütyűrészet kaptál tőle, vagy nem ő kapta?
2: Ez nem az, nem, ja, ez három különböző.
1: Ja, három különböző.
2: Na,
1: az orgonafással összejöttél?
2: Nem jöttem
1: senki
2: össze egyikkel.
1: Senki be nem jöttél össze.
2: Nem.
1: csak prímáztad az ajándékokat. Szép, ahogy mi felénk mondják,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Hát jó van, szép. Na, hát ez...
2: Így jártak.
1: És ezt már 10 évesen felfogtad, hogy a fiúk szépen
2: mosolyogsz. Én nem akartam, én nem akartam, hogy ezt nekem hozzák.
1: Akkor kapsz dolgokat.
2: Tisztán, most így előjött bennem az érzés, hogy én mennyire szégyeltem magam, és mennyire végtelenül kínos volt az, amikor már anyám megint jött föl a kaputól, és mondta, hogy jaj, jött leveled! Jaj, meg atya, úr, Isten, azt éreztem, hogy én megverem azt a fiút. Tudod, hogy így nem, azt a Robi.
1: Csak de a Robi.
2: Levelet.
1: Robi, Filip, meg ki volt a harmadik?
2: Az is Robi. Volt két Robi, meg a Filip.
1: Meghalok. Hatalmas.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Ű de szép lány ez a Maris. Alábán meg piros harc. 91-ös.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Miért ilyen drága ez a pisztácia?
3: Jaj, a pisztáciáról nagyon hosszan lehet beszélgetni. A pisztácia az időről időre mindig előjön, mármint, hogy úgy újra trendi lesz. Hát most a legutoljára mivel lett trendi? Hát ugye a dubai csokoládéval, hiszen a pisztácia krém van, ugye?
2: Hát igen, de törökök nagyon nyomják ezt már.
3: Ők nagyon nyomják, igen. Török. És az előállításról viszont viszonylag keveset tudunk. Elég drága, ugye csonthéjas termésről van szó, nem mindenki szereti, nem mindenki kedveli, nagyon érdekes, de én úgy most egyébként a cikkben is azt írják, hogy nincs olyan ember, aki ne szeretné ezt a finomságot, tehát mondom, én ismerek legalább hármat.
2: Komolyan, aki pont nem szereti a pisztáciát?
3: Nem szereti se a pisztáciát, se a pisztáciás fagyit, a feleségem se nagyon szereti. Tehát nem rajonganak érte, na mindegy.
2: Azt tudom, hogy a pisztácia nagyon kényes.
3: Nagyon kényes, nagyon. Ugye csonthéjasok közé tartozik, mint a szilva meg a mangó, de a világ nagy részén mégis diónak hívják, nagyon érdekes, ebbe sorolják. Nagyon-nagyon régi, Törökországban termesztik, onnan jön, rendkívül népszerű lett Amerikában, a 20. század 30-as éveiben elkezdték termeszteni Kaliforniában is, és benépesítették vele Kaliforniát.
2: Igen, csak az, amikor elmegyünk a boltba, és azt mondjuk, hogy hú, az anya minden, milyen drága, de jóval veszek egy kis adagot, és akkor törögetem van az apja fülét, és mindenki azért megeszed.
3: Igen.
2: Hát ugye tudni kell először is, hogy miért drága. Először is azért drága, mert 10-12 év kell, hogy ez a növény beérjen arra a szintre, hogy egyáltalán teremjen.
3: Igen. Tehát nem automatikusan történik.
2: Hát igen. De akkor jön a következő szexi pont az egészbe, és akkor nem hoz minden évbe.
3: Nem hoz minden évbe termést. Így van, mint a hagyományos fák, hanem csak 2-3 évente.
2: Tehát az, hogy neki mindig legyen pisztácia a polcon, az bizony komplikált dolog.
3: Az bizony komplikált.
2: Az egy komplikált dolog. Igen. És akkor ezt nem értem én pontosan, hogy kézzel lehet csak szedni, meg amúgy mérgező. Mert hát ilyen illó olajokat
3: valami... betakarítása az nagyon-nagyon kockázatos, nagyon-nagyon bonyolult, kizárólag kézzel, ugye, igen. De máshogy nem lehet, és csak éjszaka lehet, mert hogyha a napfény, ami a pisztáciafa leveleire esik, mérgező illóolajok kiválasztódását tudja előidézni. Aha. Tehát nappal mérgező, és ezek az illóolajok hányingert, szédülést okoznak, rosszul leszel tőle, elájulsz tőle, hogyha gyengébb a szervezet. Szóval, na mindegy, úgyhogy az az egyik dolog, a másik meg ugye mind anyagilag, mind egyéb szempontból kockázatos és költséges az a,
2: egy érdekes
3: származási hely miatt van.
2: Szállításnál van még egy szexi dolog a pisztáciával, amikor dobtak egy hátast. Vannak benne olyan anyagok, amik nagyon könnyen bomlanak, ha rosszul van tárolva és szállítva. Ez itt mi történik a pisztáciában. Ez el kell gyorsan lebomlani, és hajlamos kigyulladni. Hát, mész, hogy leég a kamion, érted? Hogy lehetne még egy növény komplikáltabb? De, éveket válsz, még van termése, nem terem minden évben, kézzel lehet szedni, csak este lehet szedni, meg különben hánysz, és utána, ha rosszul szállítod, akkor fölgyúlod a kamionod.
3: Igen, rosszul szállítod, akkor olyan, mint egy nitroglicerin szállítanál a kamionodda.
2: Úgy kellett volna kezdeni, hogy tudtátok, hogy a pisztáció igazából rohadt olcsó?
3: Igen. Igen. Nem? Ehhez képest rohadt olcsó.
2: Hát 50 euró kéne, hogy legyen, nem tudom, 10 deka ezek után, nem?
3: Hát ezek szerint.
2: Hát igen, ne ügyeskedj már, mennyire durva ez. Szóval igazából a pisztáció olcsó. Brutálisan szigorú szabályok vonatkoznak ez miatt a szállítására.
3: Még ilyen maszkokban szedik, tehát ugye azt látni például, hogy nappal is lehet egyébként szedni, csak akkor még szigorúan maszkokban, meg kendőkben, meg felöltözve, meg Jézus Mária, tehát elég bonyolult.
2: És hogy miért veszélyes romlott pisztáciát enni? Mert megjelenik benne az aflatoxin.
3: Igen.
2: Ezt meg már hallottuk sokat. Szóval van egy momentum, egy pici momentum, amikor meg tudjuk enni.
3: Így van.
2: És akkor meg kell enni, mert előtte az hal meg, aki szedi, meg szállítja, utána meg mi.
3: Igen, mert van egy speciális gombafaj, ami csak a pisztácián él, és akkor ez okozza ezeket a problémákat.
2: Igen, szóval.
3: Úgyhogy na, ennyit a pisztácián. Én többet nem veszek pisztácián. És már dühös vagyok a pisztácián.
2: Én meg ezek után meglátom a pisztáció, meg mondom, ha mondom, csak ennyibe kerül, akkor mindjárt veszek két zsákkal. Viccelek, de igen. Szóval igen.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Mannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: A mértékegységeket legyük őszinték, össze-vissza keverjük. És ez amiatt van, ugye nyilván azok, most ne hallgassanak bennünket itt a belső építészek, meg külső építészek, meg asztalosok, meg, és mert ők nem keverik, tehát ők pontosan tisztában vannak vele, de mindenki, aki filmeket néz, akkor nem tudja, hogy mi az a mérföld, mi az a kilométer, melyik a helyes, melyik a, és akkor tudod, itt azért vannak változások, főleg azért, mert az amerikaiak meg a britek például nem ugyanazokat használják sok mértékegységet.
3: Én a saját mértékegységeinkben is nagyon rossz vagyok egyébként.
2: Én is.
3: Mannáig nemrég tanulták, és akkor tudod, így mindig jött, hogy anya, de most akkor nem tudom, ennyi deciliter az mennyi, mit tudom én mi, és akkor Jézus Isten, kellett ott számogatni, meg én nagyon rossz vagyok, tehát hogyha én mondjuk sütök, és akkor ott írja, hogy miből hány gram, deka, nem tudom én, akkor jaj, Istenem, nagyon gyűlölöm, nagyon nehezen tudom kimérni amúgy. Hát sajnálom, hogy most csalódást okoztam,
2: kimért
3: de...
2: Kimért vagy akkor?
3: Nagyon, igen. Ha. Úgyhogy hát most kezdjük az unciával.
2: Az unciával?
3: Hány milliliter lehet egy uncia?
2: Mennyi
3: 30,
2: lehet?
3: 40 mennyi? Vagy 50?
2: Na...
3: Hát most én az 50-re szavazok, mert az olyan szép kerekszám.
2: Nyomjuk meg, majd össze kiderül. Hány kilométer egy angol mérföld? Egy angol mérföld, az sem elhanyagolható.
3: Úristen.
2: 1,21, 2,61 vagy 1,61?
3: Hát 1,61.
2: Én is arra szavazok, menjünk tovább. Azt mondja...
3: Nem is jelöliben állam.
2: Nem, ez egy picit rossz, de aztán most kidobja itt egyébként a lényeget. Jó. Hány kilométer egy angol mérföld? Ugye 1,61, azt eltaláltuk, képzeld el. Hány méter egy nemzetközi láb? Azt tudod-e? 0,25, 0,30 vagy 0,40?
3: Úristen, mi? Hány méter egy nemzetközi láb?
2: Egy láb.
3: Hány méter? Atya úr.
2: 25-30 vagy 0,25 vagy 0,25. Ugye ez jó, ez ilyen matematika itt kora reggel. De na, én megjelölöm a 0,30-at, mert hogy elvileg én úgy tudom, hogy az.
3: Jó.
2: Nincs is nagyon sok más találatunk, tehát igazából ez egy rövid kvíz.
3: Ennyi volt.
2: Igen, ennyi volt, tehát nem sok. Na, itt van, Attila már írja, hát ő megfejtette. Hát 0,3, persze az a láb, itt van.
3: Mennyit találtunk mi itt el? Nálam nem is írja ki a megoldást, meg semmi.
2: Hát, végigmész, akkor kitalál.
3: Ez
2: akkor,
3: ennyi volt?
2: Ennyi volt. Ez elég szomorú volt.
3: Hát, de hol van itt a mérföld, kilométer, vagy ez volt? Hát nem is volt. Milyen hülyeség ez?
2: A mérföld, kilométer,
3: ennyi volt a témánk, sziasztok!
2: Sziasztok! Ennyi volt, kész, ez volt. Egy mérföld az 1,61 kilométer. Tehát több. Tehát egy mérföld,
3: jó, de gondoltam, hogy lesz ilyen, hogy
2: kilométer.
3: Nem tudom, hektár, meg hold, vagy
2: nem,
3: valami
2: nem
3: még ilyen
2: nem lesz.
3: Érdekes.
2: Nem lesz. Elég ennyi.
3: Hát jól van. Köszönjük, nagyon szépen összeállították ezt a
2: ez egy gyönyörű szép kvíz volt.
3: Gyönyörű.
2: Egyébként, ha már hektár, ugye az 10.000 négyzetméter, egy négyzetkilométer az 100 hektár. Mit tudom, most írját, jól számolok? Nem biztos.
3: Hát azt nézd meg, hogy egy hold menni. Az mennyi hektár?
2: Hold, nem hold. Hány hektár a hold? Hold, hektár. Na, mindjárt megnézzük. Egy kataszteri hold 1600 négyszögből.
3: Amit tudok, az egy kilót én kimérek hajszál pontosan egyébként. Egy kiló, megfogom a kezembe, és tudom, és az egy kiló. És ha leméred, akkor egy kiló. Mert régen árultuk a paradicsomot. Tényleg? Gyerekkoromban. Szüleim kertészkedéssel is foglalkoztak, és annyira megmaradt ez bennem, én is már gyerekkoromtól kezdve használtam azt a piaci mérleget, meg mértem ezeket a zöldségeket rajta, és az egy kilót, ez simán, múltkor volt is, hogy elmentem a Tesla piacra, és akkor valamit akartam venni, nem emlékszem már mit, egy kilót, és beletettem a zacskóba, akkor így fogtam a kezembe, odaadtam, és pont egy kiló volt, és az eladó is nézte, hogy maga, hogy tudta, hogy az pont egy kiló, mondom, ezt tudom.
2: Profi vagyok.
3: Ennyi, ebben, hogy én most...

0: nem,
1: nem
0: tudom
1: tudja maga, hogy én ki vagyok.
0: Öddekavaj, akkor ott bajba vagyok.
1: Jó, az öddekavajat aztán... Van egyébként nekem, volt egy ismerősöm, annak volt egy olyan mondása, most olyan a logikát ne keressétek benne, mert én sem mai napig nem tudtam megérteni, de hogyha nincs, tehát hogyha úgy hiány vagy pénznek, és spórolnod kell, akkor neki ebben az esetben mindig volt egy ilyen csúnya mondás, amit én most szépítve mondok el, hogy latra eszünk, fontra kakilunk. Tehát volt egy ilyen mondás, csak csúnyában.
0: Yeah.
1: És volt ez a mondás, ez így generációkon keresztül. És így soha nem értettem ezt meg, és most nem tudom, én néhány héttel ezelőtt valami eszembe jutott, és így rákerestem erre a latra, hogy ez mit jelent. Uh-huh. És a lat, az kérlek szépen, az egy ilyen bécsi mértékegység. Ugye az osztrák-magyar monarchia idején is használták, és mást jelent, tehát más mérték, tehát például más a német lat, más az osztrák, más, ez egy nagyon érdekes és kifejezés. Tehát egy lat az 17,5 gram nagyjából. 17,5 gram. A font az pedig nyilvánvalóan az nehezebb, az többet jelent. Úgyhogy ez érdekes. De egyébként a latot megtaláltam még úgy is, hogy az ezüst reszeléket mérik így latban. Képzeld el.
0: Yeah.
1: Tehát, hogy egy nagyon finom megmunkálások során keletkező anyagot, amit aztán utána újra lehet használni, mert ugye az is nemes film, akkor azt ilyen latban mérték. Tehát nyilván nem értek. Tehát ez a finomság, és az ezüst ötvözetek tisztaságát is egyébként latban mérték.
0: Rákerestem most arra, hogy melyek a legérdekesebb mértékegységek egyébként, és van egy ilyen lista, hogy melyek a legmenőbb mértékegységek.
1: Na,
0: az első az a Bukowski, amelynek a jele BKV.
1: Aha.
0: És hát ez a szám az igénytelen bulizók, csóró alkoholisták legfontosabb mértékegysége. Megmutatja, hogy melyik szeszes italt érdemes a boltban megvenni, ha az ember minél kevesebb pénzből szeretne minél több alkoholhoz jutni.
1: Ez mennyire okos?
0: Okos egyébként, igen, és akkor ki lehet számolni, hogy mondjuk 57 BKV-s keserű likőr, akkor az mennyibe kerül, mennyi idő alatt tudsz belőle berúgni.
1: Tehát az, hogy a szeszes ital árát elosztjuk a literben megadott űrméretével, majd az egészet az adott ital alkohol fokával. Minél kisebb BKV-t kapunk, annál olcsóbban jutunk a szeszhez.
0: Igen, az olcsó szeszek 50-80, a fogyaszthatók 100 és 200 között, míg a drágák BKV-je még magasabb lehet. Tehát,
1: ezt de szépen kitalálták. Vagy,
0: igen, érdekes egyébként. Aztán van még egy mértékegysége, amelynek a jele hú, és harantúj a maga a mértékegység.
1: Harantúj?
0: Igen, ez az orvosi ellátásban teljesen bevett a harántúj, amely hosszúság egyik mértékegysége, tulajdonképpen a hentesnél is használják, ugye az újnyi kifejezéssel lehet azonos tulajdonképpen.
1: Érdekes, az olf, azt tudod mi? Az a szag, a szagkibocsátás mértékegysége. Egy dán professzor kutatta ki, Dr. Fangern. Egy ülő ember szagkibocsátása egy olf. Feltéve, ha körülbelül 1,8 négyzetméter bőrfelülettel rendelkezik, nem fizikai munkát végez, és a higiéniai értéke 0,7 bath, azaz a fürdés naponta.
0: Jó.
1: A dohányzó emberé az 25 olf, egy atlétái pedig 30.
0: Jézusom, de durva. Akkor van a szórt fény erejének a mértékegysége, hogy maga a fény mennyivel világít, például egy gyertya kb. CD-vel, Candela, ennek a mértékegységnek a neve. Aztán hát jó a gabona szem, Candela. Ez ősi mértékegység, Candela. Amely abból a szempontból fontos, hogy ez már az emberi testrészt veszi, nem az emberi testrészt vette alapul, hanem a világ egy darabját, ezzel mint egy rámutatva a mértékegység örök paradoxonára. A mértékegység egy eszmény, egy idea, aminek pontos materiális megfelelője nincs. Úgyhogy...
1: Igen.
0: Szóval, hogy...
1: Ez így nem létezik egyébként, de...
0: Gabona.
1: Igen, nyilván.
0: Itze! Az itzét
1: azt hallottad már? Egy itzebor.
0: Így hallottam egyébként.
1: Ez az iszákosok kedvenc mértékegysége.
0: Ez 0,7 liternyi folyadékot jelöl.
1: Igen. Ma már egyébként nem használják annyira. Magyar itze 0,848. Van még, mondja Viktor, van az uncia. A pozsonyi itze az 0,839, egy picivel kevesebb. A cinkotai az 9 deci. ezt egy nagyivó kántor könyörögte ki, az aranyáró Mátyás királytól. Két kis ince egyébként a pint, ugye a cinkotai ince harmada a messzely, az 3 deci.
0: Jézusom!
1: És ha már pint, erről is érdemes beszélni, mert mi a pint? Azt tudod, micsoda?
0: Nem.
1: A briteknél, hogyha kérsz sört, akkor pintben mérik. Az 473,16 milliliter.
0: Ugyan.
1: Igen.
0: Az mennyi?
1: Tehát egy pint az 0,473 liter.
0: Jézus.
1: Egy amerikai pint. Meg az angol. Az angol az 0,568. Egyébként picit több.
0: Hát
1: az
0: nyilván...
1: picit több. Egy pint az picit több, mint fél liter.
0: Nyilván nem használják városokban, inkább vidéken a bogja kifejezést, vagy hát mértékegységet. Egy átlagos széna bogja egyenlő egy bogjával, ennél kisebb a petrence, illetve a villahegy. Utóbbi a villahegyére tűzött széna mennyiségét jelöli, súlyra kb. 3,5 kiló.
1: Na, ott van.
0: Hát ez nagyon jó. Jaj, de jó.
1: Jó, jó kis mértékegység van.
0: Annyi üzenetet kaptam.
1: Igen, na, olvasd, itt van, privátban is kaptál?
0: 1 font 0,45 kiló, írta nekünk László.
1: Jó.
0: Jézus, mi ez? Ja, nézd, kaptam egy ilyen fotót, kézzel le vannak írva, hogy egy lánc, Rafael írt, egy lánc egyenlő 20 kvadrát, 10 kapa. Egy hold, az 16 kvadrát, 8 kapa.
1: Kapa füld.
0: Egy kapa egyenlő 2 kvadrát, 8 kapa egyenlő 1 hold, 10 kapa 1 szabadkai lánc, 1 hektár 28 kvadrát, vagyis 14 kapa, és 1 hektár 1,75 hold. 75 század volt.
1: Jó? Ez követés. Nem csoda, hogy le van így írva ilyen puskába, mert hogy az emberek egyébként maguktól nem tudják. Itt van Attila, egy négyszögöl, egy mérés, és így jön ki az 1600 négyszögöl. Ol, öl.
0: Négyszögöl, azt úgy mondja, az négyszögöl. Az gombosan is négyszögöl. Jaj, de jó, figyeljetek, van ilyen mértékegység, hogy peninkulma.
1: Na, mi a peninkulma?
0: A peninkulmát Finnországban használják, és... Hát a távolság meghatározására szolgál, a peninkulma az a távolság, amilyen messziről a kutya ugatás még hallani lehet. Hát ez fantasztikus.
1: Ez nagyon...
0: Hát megőrülök. Hát
1: pihent finnek találták ki ezeket a dolgokat. Vagy pedig lehet, hogy ezt teljesen komolyan gondolják. Hát úgy vannak fel, hogy ott a kutyát hallod, akkor nagyjából tudod, hogy honnan hallod a kutyát, akkor ott van civilizáció, vagy tehát minden van valami logika.
0: Hát igen, de változó, hogy hol a kutya. Mondjuk most, ha itt lenne a Viktor mellett egy kutya, akkor nem biztos, hogy ide behaladszana a stúdióban ettől,
1: hát igen,
0: az üvegfaltól. Úgyhogy
1: hát ők
0: Viktor, Viktor már több, mint egy peninkulmára pont.
1: De belegondolsz, hogy ennek a maga szürreális módján ennek van logikája. Tehát, hogy lehet, hogy van, tehát a vadonban, vagy a természetben, nem tudom, ezt valahogy így tudták meghatározni. Hallasz, ami kutyagodás, ez jó 10 peninkulma lehet. 10 peninkulma, jó, hát akkor közel vagyunk. Tudod, vagy, nem szólt,
0: igen,
1: biztos...
0: vagy igen, ilyen, hogy 2 peninkulmára hallom ezt,
1: hát az itt van.
0: Úristen, mindjárt meg fog arasni.
1: Szokták az is mondani, hogy egy kőhajításnyira, az is mindig igen, érdekes igen, kis igen, mértékegység.
0: Igen. Kitti írt, sziasztok, jaj, annett ezzel a mérés dologgal én is így vagyok. Van még egy-két barátnőm, aki szintén így van vele. Ők is bakok a horoszkóban, nem tudom, lehet-e közel hozzá. Fogjuk erre, hogy
1: fogjuk
0: bakok
1: erre,
0: vagyunk ezzel.
1: Egész biztos.
0: Hát így megnyugtatóbb, igen.
1: Van egyébként apropó...
0: Igen, mert egy bak nem szokott sütni, tudod. Habár a horoszkópok közül ki szokott sütni.
1: Fogalmam nincs.
0: A mérlegnek könnyű kimérni.
1: Ja, igaz, tényleg, hát az biztos ahhoz van köze.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: hogy milyen a pannó reggeli?
1: Ez kizárt dolog, mert nem tudom.
0: Burek? Rántotta? Paprikás csirke? Pálinka? Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: A reggeli legjobb pillanataiból. Még az a szerencse, tudjátok, hogy nekünk vannak Zolik, rezerva Zolik a tarsainkban, és most a Sánt azért ugye kiesett a műsorban, elővettük a szekrényből a másik Zolit, hölgyeim és uraim, Brastio Zoli.
3: Szevasztok.
2: Brastio Zoli
3: itt van már. Legnagyobb örömötökre. Itt van a Zoli batya.
2: Megjött.
3: Megjött a
2: Zoli. Nem vagyok többet magam.
3: Zozi batya megérkező.
2: Zozi batya itt van. És megérkezett hozzánk Dobárdán Robi is.
3: Szevasz, Robi. Szia,
2: Dobárdán Robi. Dobárdán Robi, figyelj csak, majd írd már le nekem, hogy ez hogy működik. Azt meséli a város, hogy a te motorodon
3: újra
2: van...
3: Újra dübörög a banda.
2: Újra dübörög a banda, és hogy a te motorodon van A meg B gomb, és hogyha A gombot nyomod, akkor a városba lehet vezetni, B gombot megnyomod, akkor meg annyira
3: az űrben
2: visít, hogy akkor csak városok kívül. Szóval igaz ez? Vagy hülyeséget mesélek a városba?
3: Már typing, Robin's typing. Igen. Azt mondja, ABC mód faszikáim.
2: De ilyen létezik? Hát ezt meg kell nekem mutasd egyszer. Hát én nem tudtam,
3: de hogy mit jelent az, hogy ABC mód egyébként most tök komolyra fordítva a szót?
2: Hát biztos, hogy így működik.
3: Attól függően, hogy milyen úton haladsz, tehát nyílt úton, városban, jó, gyárilag ilyen, azt írja, igen.
2: Wow, gyárilag ilyen?
3: Én csak álmodozom ilyen autóról.
2: Ilyen van. Robi, mennyibe kerül az? Ne viccelek, ez teljesen lényegtelen.
3: Attila írt, szia Zoli, szevasz Attila, szia. Szia az eső mód. Eső mód.
2: Neked ilyen módjaid vannak, azt a minden.
3: Eső, hómód, biztos.
2: Két kerék meghajtás, két kerék. Biztos.
3: Igen.
2: Ilyenek vannak.
3: Igen, repülés.
2: Egy kerekező mód. Első kerekező mód.
3: Ez a motoron egyébként? Vagy ez az autó?
2: A
3: motoron. Autó se csodálkoznék.
2: B a rész. Ott gyilkos a motor, ott öl.
3: Mi az a B a racse? Ja, az a rész.
2: Rész, biztos
3: ja,
2: azt
3: rész.
2: Ja, igen. Ott öl. Ja, hogy ja, most már fölfogtam. Ja, gyárilag vannak motornak üzemmódja, hogy aha, ja. Na hát látod,
3: jó ez, ilyen van. De akkor ez egy ilyen fejlettebb motor?
2: Hát tehát... ezek szerint igen. Uh-huh. Azt, hogy a B mód ott van 206 ló.
3: És a durrog csatom.
2: Jézusom, és a durrog csatom.
3: 206 csatom. Ló, te jó Isten.
2: Te nem motorosztól rólj van sokat, de én nekem ilyen végtelen, tudtam, ilyen adatokkal.
3: Végtelen erő van ebben a motorban. És milyen motor ez egyébként, milyen márka?
2: Ez egy 1000 köbös GSX-er.
3: Az mi?
2: Suzuki.
3: Igen. Így mond nekem. GSX-er, C-per, VKT. Én most itt a... Én láttam egyébként, most motorosok között jöttünk haza Palicsról.
2: És mi volt?
3: Múlt hétvégén.
2: Mi volt?
3: Hát és, de ezek nem olyan motorosok voltak, mert tudom én azt, hogy vagytok ti, akik ilyen nagyobb motorokon nyomultok, meg ilyesmi, meg jön a tavasz, meg a motorra, meg... Tudod, ezeken látszott, hogy ezek ilyen, tudod, ezek a fiatal gyerekek, akik igen. Most kaptak a fenekük alá egy motort, és ráadásul ezek nem nagy lóerős, vagy egy ilyen nagy köpcentis motorok voltak, hanem még kisebbek, és ültek rajtuk mindegyiken ült minimum kettő, tehát a fickó igen. Meg a csaja, aha. Tudod, és akkor így sasszíztak az autók között, és elém is bevágott, és akkor így hátra néz a sofőr, így néz engem, tehát ilyenek voltak. De én meg tudod, én meg 50-nel megyek, tehát hogy én se nem gyorsan, se nem lassan, tehát ő így ellenőrizt, hogy nem-e, tudod, vagy, szóval, és akkor láttad rajtuk, hogy ezek így nem biztos, hogy vesznek tartós tejet.
2: Nem tudom, nekik venni. Látja, emberek, mekkora energiával robbant be ide a Zoli. Hát ilyen nincs is.
3: De tényleg látod rajtuk, hogy na ilyenkor, amikor jön a tavasz, akkor gondolom olyanok is lóra pattannak, akiknek kevésbé van tapasztalata ebben, nem?
2: Tehát, hát azért... valaki mindig úgy kezdi, hogy nincs tapasztalata, aztán meg lassan belejön. Hát én sem mondom magamra, hogy valami öreg róka lennék ebben az egészben, de hát nyilván kicsit könnyebb, amikor már tudod, ennyi éves vagy, mint én most. Egy ilyen motort így aládnál a 20 éves vekán alá, akkor papíron már bírnám vezetni, hát nem tudom. Na, de mindig.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika. Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
10: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
12: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
13: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
14: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: Szép napot, szép reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 15 perc van, ez pedig azt jelenti, hogy elkezdődött a mai Pannon Presszó. Péntek van, augusztus 21-e, egy csodálatos napsütéses reggelre ébredtünk, és képzeljétek el, hogy már ilyen korán 26-27 fokot mutat a hőmérő. Hát nem fogunk fázni a mai nap folyamán sem. A nap a legmelegebb óráiban 36-37 Celsius fokot mérhetünk majd, ami pedig egy jó hír, hogy kicsit csökken majd a hőmérséklet a következő napokban. Jövő csütörtökig 29-30 fokos csúcsértékekre van kilátás, úgyhogy egy kicsit fellélegezhetünk mi is. Na de, mivel is készültem nektek a mai napra? Érkezik hozzánk a második órában, 9 óra után Kosányi Tamás, a Szekeres László Alapítvány képzési referense, és arról fogunk beszélgetni, hogy még pár napig lehet jelentkezni a Semmelweis Egyetem konduktori képzésére, ami a Szekeres László Alapítványban lesz majd megtartva. Masa Tibor és Albert Réka is érkeznek a stúdióba, és velük a Szabadkai Big Band zenekar újdonságairól, terveiről, koncertekről fogunk majd beszélgetni. És hát tegnap megnyitott a kapuit az Interetno Fesztivál, minden évben érkeznek hozzánk táncosok, vendégek, ez idén is így lesz. A Panopresszóban most a mai nap folyamán indonéz táncosok, illetve bolíviai táncosok fognak majd megjelenni itt a stúdióba, és hozzák el nekünk az Interetno hangulatát. És az utolsó órában pedig a negyedik társas, vajdasági társasjáték találkozóról fogunk majd beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani egészen 14 óráig. Aki itt van veletek ma, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és én jó magam a mikrofonnál, Balogh Sára.

0: reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Programajánló.
9: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
10: Média támogató a Pannoner TV.
11: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553

csupán kétnapos a vérkészlet Szerbiában, ezért az illetékesek arra kérik a szerbiai lakosokat, hogy adjanak vért, és önkéntes véradásra szólít fel igazából mindenkit a Szerbiai Vértranszfúziós Intézet. Ahogy említettem, csak kétnapos tartaléka van ennek az intézetnek. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból is. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. Műtéti programot egyelőre nem kellett elhalasztani, és nem is kell elhalasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. A tapasztalat

Szerint a hét közepén, szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb víradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb. Az intézet arra kéri az egészséges víradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek és adjanak vért. Víradásra pedig hétköznapokon 7 és 19 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között lehetséges. Egyébként a pannonrtv.com-on is, illetve a Pannon RTV Facebook oldalán is mindig beszámolunk arról, hogy Vajdaságban hol lehet vért adni, úgyhogy kattintsatok a pannonrtv.com-ra, és keressétek meg ezeket a felhívásokat.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV. Check it out.

jelentkezni kell a 6000 dináros támogatásért itt Szerbiában. Ugye korábban már bejelentették az illetékesek, hogy minden 18. életévüket betöltötte szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkező állampolgárok 6000 dináros támogatást kapnak. Na hát most részletek derültek ki, és jelentkezni kell. El is mondom, hogy hol. Szeptember 7-én indul a kincstár, azaz az Uprava za Trezor portálján indul a jelentkezés, a kifizetés pedig szeptember 22-e és 25-e között történik majd. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. Ahogy említettem, a támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték a 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarékbankon keresztül fizetik majd ki.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Hallgass napjaink slágereit,
14: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

Elkezdődött tegnap a 25. Interethno Fesztivál Szabadkán. Az ötnapos rendezvénysorozatot a Népkör Magyar Művelődési Központ szervezi, és augusztus 20-ától 24-ig tart. A fesztivál helyszíne a Városközpont és az Etnopolis, ahol idén is számos hagyományőrző és kulturális program várja a látogatókat. A kézműves látványműhelyek és kirakodóvásár mellett élményalapú foglalkozások is várják a legkisebbeket, este pedig koncertek várják az érdeklődőket, a fesztiválklubban pedig az Interethno kertmozival várja a fesztiválozókat. A szerbiai és magyarországi fellépők mellett idén Chile, Törökország, Indonézia és Bolívia is képviselteti magát. Ahogy említettem, tegnap este elkezdődött a fesztivál, a Cimbali Band koncertjével indult el. A Magyar Világzenei Együttes ezúttal is különleges és friss produkciókkal készült a közönségnek. A Népkör Magyar Művelődési Központ néptánc szakosztályának 80 éves fennállása alkalmából a szervezők Táncba szőtt évek címmel egész estés tematikus táncszínházi produkcióval készült. Pénteken, azaz ma a világ táncosai érkeznek Szabadkára, az esti program a Fitos Tezső Társulat Transzilvánia Express című előadásával kezdődik majd. A fesztivál teljes programját megtekinthetitek az interethno.net oldalon.

0: Beszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
6: Műsorajánló.
7: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
8: Editor's Choice.
7: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: prima che ci s'accade male. Poi non presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: Még lehet jelentkezni a Szekeres László Alapítvány Szemmelweis Egyetem Pető András karának konduktor alapképzésére. A részleteket Kosányi Tamás, a Szekeres László Alapítvány képzési referense fogja nekünk elmondani. Szia, köszöntelek nálunk!
2: Szervusz, köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Hát beszéljünk magáról a képzésről, vagy erről az alapképzésről. Mit kell tudni a konduktori alapképzésről?
2: Konduktor alapképzés immár harmadik éve kerül meghirdetésre Szabadkán a Szekeres László Alapítvány szervezésében. A Budapest és Erdély mellett ez a Vajdaság a harmadik képzési terület, ahol ez a hungarikum elsajátítható, mármint itt a képzésre gondolok. Szeptembertől, tervek szerint szeptembertől indul, jelenleg is zajlik a felvételi folyamat. Hamarosan lesz egy felvételi tehát felvételi esemény a Szekeres László Alapítványban. A képzés, mit lehet tudni? Hát 4 éves nappali jellegű, elég intenzív, gyakorlatokkal fűszerezett és elég elméletet is takaró képzésről van szó, mely a Szemmelweis Egyetem Pető András karának a teljes értékű képzése. Ez alatt azt értem, hogy aki Budapestre megy, vagy aki Szabadkán tanul, ugyanazt a tudást, ugyanazokat, főként ugyanazokat a tanárokat, és ugyanazt a diplomát fogja kapni 4 év múlva.
1: Tehát az egy 4 éves alapképzés. Hogyha valaki felvételt nyer, akkor milyen időszakonként kell órára járni, hogyha lehet így fogalmazni?
2: Nappali képzés révén, vagy lévén minden nap, hétfőtől péntekig vannak órák. Ez érdekes módon épül fel, mert elmélet és gyakorlat órák vannak, és a képzés egyik jellegzetessége, hogy majdnem 50%-a, 43-44%-a gyakorlatból áll. Ez majd később fontos lesz, majd elmondom. És úgy néz ki a képzés, hogy 3 hét elméleti órák zajlanak az alapítvány tantermeiben, ezt követően pedig 3 hét gyakorlati képzés van, és ez így, ezek a 3 hetes periódusok váltakoznak a fél év folyamán, és ez így megy 4 éven át. Azért fontos a gyakorlat, mert a képzés egy olyan tudást nyújt, melynek az lesz a szakember jellemzője, hogy kikerül az egyetemről 4 év után, akkor már megvan az a képessége és készsége, hogy munkába tud állni, és tudja végezni a konduktori hivatást. Nem kell begyakorolnia a munkán a gyakorlati rész, mert úgy kerülnek ki, hogy már minden megszerzett tudás birtokában vannak a hallgatók.
1: Aki elvégzi ezt az alapképzést, hol tud elhelyezkedni, mi a tapasztalat így az évek során?
2: Konduktor szakma, meg a konduktor képzés, az említettem, hungarikumnak számít. Ez két dolgot jelent. Ez egyrészt azt jelenti, hogy Magyarországon egy nagyon keresett és fogalmazzak szépen, nagyon felkapott szakma, ugyanis a közoktatásban, a közegészségügyben nagyon keresett szakemberekről van szó, akik magánpraxist is tudnak, és van lehetőségük folytatni, és van is rá kereslet. Ami Szerbiát illeti, mivel ez egy hungarikum, elég ismeretlen még itt Szerbiában, nagyjából 10 éve van az, hogy konduktorok, szakképzett konduktorok járnak át Vajdaságba, és végeznek fejlesztést. Viszont a konduktor alapképzés, tehát a képzés az maga 3. éve zajlik, és itt még az emberek nem annyira ismerik, nem tudják, miről van szó, és ebből kifolyólag még be kell járhatni, úgymond a rendszerbe. A diploma elismertetése is még folyamatban van, tehát mivel nem tudják, milyen képzésről van szó, és még valamennyire ismeretlen, ezért ezt az utat ki kell járni. A megfelelő személyek ezen dolgoznak, magasabb szinteken, mi pedig itt vagyunk, hogy lehetőséget teremtsünk azoknak, akik szeretnének egy ilyen képzésre járni.
1: Meddig lehet jelentkezni, hogyha valakit érdekel ez az alapképzés?
2: A második köri felvételi, igazából már volt egy felvételi eljárás, és ezt rögtön évelején 2 részre osztottuk, hogy akik még nyáron gondolkodnak, legyen lehetőségük nyár végén felvételizni. A felvételi az e hónap 29-én szombaton lesz, 10 órától, a Szekeres László Alapítvány épületében. Ez nem azt jelenti, hogy szombatig lehet jelentkezni, ugyanis ezt elő kell készíteni, felvételit, én arra bátorítok mindenkit, hogy aki gondolkodik, vagy szeretne jelentkezni erre a képzésre. A képzésre, amely egy segítő hivatás, aki felnőttekkel és gyermekekkel szeretne foglalkozni. Hasonlít a gyógytornára, de nem az. Konduktív pedagógiáról van szó, ami elsősorban pedagógiai jellegű, viszont tartalmaz orvosbiológiai, pszichológiai tárgyakat is. Tehát aki szeretne jelentkezni, azt javaslom, hogy érdeklődjön akár ma, vagy a hétvégén, de hogy hét elején, jövő hét elején, hétfő kedd magasságában azért küldje el a jelentkezést, ami egy honlapunkról letölthető űrlap, űrlapot jelent, de nyugodtan érdeklődhetnek ez ügyben. Facebookon is található információ, a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalán, és még annyit mondanék el, ebben a válasz tömkelekben, hogy a képzés az ingyenes. A magyar kormány, magyar állam által támogatott 8 fél éves képzésről van szó.
1: Hogyha valaki beadja a jelentkezését, említettük itt többször a felvételi vizsgát, hát ez hogy néz ki?
2: Felvételi vizsga 4 részből áll, amitől őszintén mondom, hogy nem kell megijedni. Ez a 4 rész 4 képességet vizsgál. Az egyik az ének-zenei alkalmassági vizsga, ami főként arról szól, hogy valamilyen hallása legyen a személynek, és legyen ütemérzéke. Ez a későbbi feladatoknál, a gyakorlatnál fontos, ugyanis a gyakorlat végzése, vagy végeztetése gyermekekkel és felnőttekkel is sokszor meghatározott ütemre kell, hogy történjen. Pont a pedagógiai, pszichológiai, orvosbiológiai funkciók miatt, ami a páciens esetében zajlik. Tehát énekzene az egyik felvételi rész, kis éneklés, ritmusgyakorlat, és nagyjából ennyi. A másik a beszédalkalmassági vizsga, vagy vizsgálat. Egy logopédiai szakember megvizsgálja egy szövegfelolvasás alkalmával a felvételizőt, hogy van-e valamilyen komoly beszédhibája. Ez is a későbbi munkavégzés vagy gyakorlatvégzés folyamán fontos, hogy érthetően szépen át tudja adni az információt akár a kisgyermeknek, vagy a felnőtt páciensnek. Van egy fizikai alkalmassági vizsga, és itt nem nehéz torna gyakorlatokról és felkészülési folyamatról kell beszélni, futásról, vagy nem tudom, úszásról, hanem általános tanteremben is elvégezhető torna gyakorlatok, mint szögdelés, vagy terpeszugrás, nagyjából ilyesmi. Itt is azt vizsgálják, hogy van-e valamilyen tényleg kiemelkedő gerinc probléma, vagy valamilyen fizikai deformitás a hallgatónak, vagy jelentkezőnek, ami későbbiekben megnehezíteni, vagy ellehetetleníteni a gyakorlat végzését. És a negyedik, az egy elbeszélgetés, egy pályaorientációs elbeszélgetés, amelyből tehát amely kapcsán arról van szó, hogy miért jelentkezett a képzésre, mit számít a képzéstől, hogyan képzeli el magát, miért szeretné ezt tanulni, tehát egy ilyen beszélgetés jellegű. Még egy fontos dolog, hogy aki ebben a segítő szakmában, hivatásban gondolkodik, magyarországi felvételi rendszeren kívüli ez a vajdasági szabadkai felvételi rendszer, ami azt jelenti, hogy nincsenek hozott pontok, nem kell emelt szintű érettségit tenni, hanem mint Magyarországon, és ott többszörös túljelentkezés van. Itt Szerbiában a szabadkai képzésre viszont hozott pontok nélkül a felvételin szerzett pontok alapján kerülhet be a hallgató a képzésre, vagy jelentkező a képzésre, ami most burkoltan, de sokkal könnyebb bekerülési lehetőség, mint mondjuk a budapesti képzésre. Igen.
1: Én köszönöm szépen, Tamás, hogy bejöttél és elmondtad a részleteket, hallgatók pedig még pár napig jelentkezhetnek erre a képzésre.
2: Én is köszönöm, mi is köszönjük a lehetőséget.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna. Október 18-án vagy 25-én tartják a parlamenti választásokat Szerbiában, nyilatkozta Alekszandar Vučić, szerb államfő a közmédiának. Hozzátette, a voksolás pontos időpontja a napokban válik ismerté. Az elnök aktuális témákról, a választások mellett gazdasági beruházásokról, nyugdíjemelésről, a minimálbér növeléséről, valamint a kormány által bejelentett intézkedés csomagról is beszélt. Vučić várható kínai beruházásról is beszámolt. Elmondása szerint az egyik vállalat, amellyel a szerb állami küldöttség Kínában tárgyal, több mint 100 millió eurós beruházással gyárat épít Indiában. Az államfő bejelentette azt is, hogy a nyugdíjasok még az év vége előtt emelésre számíthatnak. Az olcsóbb gyógyszerekről is beszélt, azt mondta, az év végéig további innovatív gyógyszerek, valamint ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák jóváhagyása is várható. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz Upravazat Rezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikus regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a Posta Takarék bankon keresztül fizetik majd ki. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő és bozót tüzekkel. A legsúlyosabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol egész éjszaka folyt az oltás. A lángok megközelítették a környéken lévő településeket, de a tűzoltóknak sikerült megvédeniük a lakott területeket. A munkát egy orosz Ijushin repülőgép, valamint Szerbia több részéről érkezett önkéntes tűzoltó is segíti. Béla Crkva térségben rendkívüli helyzetet hirdettek. Kladovo környékén sikerült eloltani a tüzet, ott több mint 1000 hektár erdő és alacsony növényzet égett le. A Maglicsnál keletkezett tüzet időközben lokalizálták, a lángok nem érték el a közeli erdőket és lakott területeket. A Stolovi-hegységben, valamint Bojnik közelében azonban továbbra is dolgoznak a tűzoltók. A Cimbali Band koncertjével indult a 25. Interetno Fesztivál esti programsorozata tegnap. A magyar világzenei együttes ezúttal is különleges és friss produkcióval várta a közönséget. A Népkör Magyar Művelődési Központ néptánc szakosztályának 80 éves fennállása alkalmából a szervezők Táncba szűtt évek címmel egész estés tematikus táncszínházi produkcióval készültek. Ma a világ táncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén már most 30 fok van, továbbra is rendkívül meleg idő várható, a 38 Celsius foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológiai riasztás van érvényben. A szél gyenge és mérsékelt lesz.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek.
3: Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
3: Bomax.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéd.
8: A te rádiód.
10: Sodor

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

10 óra 20 perc van, és most megnézzük, hogy merre vannak a rendőrök, illetve mi a helyzet a határátkelőkön. Rendőrökkel lehet találkozni Topolyánál, Topolyán a stadion bejáratánál, ahol az iskola zóna kezdődik, ezt írják, illetve Királyhalom bejáratánál is ellenőrzések vannak, valamint Zenta bejáratánál, és olyan infók is voltak, hogy a Partizán bázisok utcánál is lehet találkozni rendőrökkel, ami pedig a határhelyzetet illeti. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a Királyhalom Ásotthalom határátkelő helyen kell 30 percet várakozni Magyarország irányába. A többi határátkelő hely szabadon járható, igazából 5-6 perces várakozási időt mutatnak itt az alkalmazások. Hogyha bennünket hallgattok és van valamilyen információtok, amit megosztanátok velünk, akár határhelyzettel, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, azt írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra, és a melegre való tekintettel legyen nálatok mindig elegendő folyadék, elegendő élelem, rákcsa, valami, hogyha véletlen ne adj Isten, elakadnátok útközben, vagy határon hosszabb várakozási időt értek el, akkor legyen mit fogyasztanotok, ennetek, innotok, és vezessetek óvatosan, legyetek tekintettel másokra is, legyetek türelmesek. Jó utat kívánok mindenkinek!

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdászirodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001 Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: X on the line, just as I suspected, no one really gets over me.
7: Fürdőszobáját.
8: X on the

0: A szabadkai Big Band elnöke és alelnöke van itt a stúdióban. Hát újdonságokról, régi és új koncertekről fogunk velük beszélgetni. Sziasztok! Albert Rékát köszöntöm, és Masa Tibor. Sziasztok!
1: Sziasztok.
0: Hát épp itt nézegettük a beszélgetés előtt, hogy 2 éve, hogy elindult a szabadkai Big Band, hogyan értékelnétek ezt a 2 évet?
1: Elmondhatjuk, hogy nagyon sok szép koncertünk volt. Nagyon jó emberekkel tudtunk együtt működni, és szerencsére vissza is hívtak minket 1-2 helyre, hogy tartsunk még koncertet. Például ebben az évben, ugye 2026-ról beszélünk, sikerült 2-szer is a Magyar Zeneházában fellépnünk Budapesten, ami nagy szó egy ilyen fiatal zenekarnak, mivel hogy ugye hát 2 évesek vagyunk, uh-huh. és Magyar Zeneházában nagy szó fellépni, illetve emellett felléphetünk hol is, Tibi?
2: Adán.
1: Igen, Adán is sikerült koncerteznünk. A Szerb Magyar Kulturális Évadon belül a Ducsai Szabolcs Alapítvánnyal, illetve a Póka Egon Művészeti Akadémiával közösen. És a szólistánk pedig Dér Henny volt.
0: Igen, azért az is nagy szó.
1: Így van. Ezt a koncertet Adán, illetve Pesten, szintén a Magyar Zeneházában sikerült meglépnünk, és elmondhatjuk, hogy csodálatos élmény volt Hennyvel is együttműködni, illetve a helyszínek is fantasztikusak voltak.
0: Egyébként ilyenkor, amikor van egy sztár fellépő veletek, akkor hogyan néznek ki a próbák? Próbáltok együtt, vagy...
2: Persze, tehát valójában teljesen ugyanúgy, mint, hogyha, mint általános másik próbák. Úgyhogy számunkra is azért ez egy újdonság megismerni különböző művészeket. Úgyhogy azért kihívás is egy picit, de valójában teljesen szokványosan működnek a próbák, tehát nagyon jó közérzettel, nagyon jó velük együttműködni, úgyhogy teljesen jó.
1: És közbe kell, hogy szóljak, nagyon nagy inspirációt is ad ez a zenekar számára, hogy valójában egy sztárral léphetünk fel, és ilyenkor mi is sokkal többet szeretnénk mutatni, gyakorlunk rá, tényleg szeretnénk hibátlan koncertet adni és mutatni.
0: Elmúlt 2 év, sok-sok koncertet adtatok, azért

0: Beléptetek új évkor is, újévi hangversenyt is adtatok. Mi az, ami a zenekart, aki mondjuk nem nagyon hallott rólatok, jellemzi? Tehát milyen zenei stílusba mozogtok ti?
1: Tehát valójában ugye a klasszikus big band stílusok, tehát a swing elsősorban az, ami a zenekart képviseli zeneileg. Valójában más stílusban, tehát volt már ugye a nyárhangoló fesztiválon ott egy kicsit úgymond populárisabb, de minden esetben hülyek maradunk a úgymond jazz stílushoz, tehát hogyha feldolgozunk egy populárisabb zenét, azt is igyekszünk jazz formátumba, jazz hangulatban megtartani, mivel ezt elsősorban ezt képviseljük, úgyhogy ez az egyik cél, ez az egyik irány, amit szeretnénk megtartani. A maga zenekar ugye tehát igyekszünk egyre, ahogy Réka is mondta, tehát egyre színvonalasabban, egyre profibban, egyre jobban előadni a programunkat. Igyekszünk rengeteget fejlődni, minden koncertre rengeteget készülünk, individuálisan is, és közösen is. A programot is közösen beszéljük meg, tehát ha új szólista van, ugye most még mivel fiatal a zenekar, így elég sokszor találkozunk új szólistákkal, de mondhatom, hogy egyre jobban bővül, és a visszajelzések is a szólistáktól teljesen pozitívak, és nagy szeretettel jönnek visszaénekelni szinte bármikor, amikor megengedi az idejük.
0: Most volt nyári szünet, nektek volt a szünet, vagy nyáron is folyt a munka?
2: Igen, a zenekarnak is megvan engedve a pihenés, ugyanúgy, ahogy tavaly is, júliustól nagyjából augusztus közepéig pihenünk, nyaralunk, élvezzük a jó meleget.
0: Abból nincs hiány.
2: Hát nincs.
1: Abból nincs.
0: És mik a tervek, mikor kezdődnek a próbák?
2: A próbákat múlt héten kezdtük el, és meg is van az első, hát, koncert, de hát elmondhatom, hogy mesterképzést tartunk, úgyhogy arra készülünk. Az én egyetemi tanárom fog előadást tartani, ez egy négynapos mesterkurzus a zeneiskolások számára, az egyetemisták számára. Jöhet bármilyen hangszeres, illetve énekes tehetség. Úgyhogy megindítottuk rá a próbákat, ez szeptember 16-tól 20-ig fog majd tartani, és 20-án a Kosztolányi Dezső színházban este 7:30-tól lesz majd a koncertünk, ahol meg tudjuk mutatni, hogy ez a 4 nap alatt mennyi mindent tanultunk, mennyi tudást szedtünk össze, illetve az én harsonatanárom, akit Iván Illichnek hívnak, professzor Iván Illich, mellette ifjabb Kucsera Géza is tartani fogja az előadásokat, aki ugyebár a Big Bednek a karmestere.
0: Lehet-e jelentkezni, vagy korlátozott a létszám, kiket vártok?
1: Így van, lehet jelentkezni, tehát már ki is küldtük a jelentkezési íveket, tehát elektronikus módon lehet erre jelentkezni. Iskoláknak, egyetemeknek küldtük el a határon belül és határon kívül, itt gondolok Magyarországra is. Ugye mivel a Póka Egon Zeneművészeti Akadémiával csináltuk közösen ezt a határa túlra nyúló zenei élményt, ezért őket is várjuk erre a mesterképzésre. Ezt különben sikerült most már immár másod alkalommal megszervezni, tavaly volt ugye először, és reméljük, hogy ez a jövőben is marad lesz egy tradíciója.
0: Hát van rá igény ezek szerint, hogyha már második alkalommal.
1: Így van, meg lehetőség, tehát azért nem csak arra azt szeretnénk, hogy ugye van egy big band, ahol bizonyos számú zenész, muzsikál és koncert egyik a másik után, hanem kinevelni egy úgynevezett új generációt, akik ezt majd tovább tudják művelni, vagy tapasztalatot szereznek, és akkor ezt tovább viszik. Úgyhogy ez az egyik terv, hogy képezni új zenészeket, lehetőséget adni arra, hogy tanuljanak.
0: Említetted, Réka, hogy megvan az első koncert igazából. Mi lesz még idén, amit el tudtok mondani nekünk?
2: Hát a mesterkurzus után Kupuszinán fogunk fellépni. Pontos dátum még nincsen, de október vége és november eleje. Nagyjából akkor lesz. Ezután pedig Adán lesz egy karácsonyi koncertünk. Itt is pontos dátumot még sajnos nem tudok mondani, de felkészülhetnek, hogy ott is tartani fogunk koncertet. A zadai karácsonyi koncert után pedig ugye a mi tradicionális újévi koncertünk kerül sorra, ami szintén dupla koncert lesz, mint ahogy tavaly és tavaly előtt is.
0: Hát akkor lesz élmény nekünk is, és nektek is. Lehet-e hozzátok csatlakozni valamilyen úton, módon? Van-e tagfelvétel esetleg?
1: Ez olyan kicsit olyan változó ez a kérdés, mert igen, lehet, viszont ugye a Big Bandnek van egy korlátozott létszáma, tehát nem egy olyan zenekarról van szó, ahol úgymond mindegy szimfonikus zenekar, vagy egy minél többen vannak, ugye annál jobb, tehát akár 80-90 tagra is fel lehet bővíteni egy olyan zenekart. A Big Band egy kicsit szűkebb ebben a szempontban, viszont már ugye hát egy 20 tagú zenekarról van szó, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy volt az, hogy tagok cserélődtek, és amennyiben szükséges, akkor hívunk kisegítőket, vagy ha véletlen valaki nem tud részt venni egy adott koncerten, egy adott projektben, akkor viszont keresünk olyan zenészt, aki a helyére tud lépni. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen is, tehát igen, szeretnénk. Ezért van különben a Masterclass, hogy majd idővel legyen utánpótlás is.
0: Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és sikeres munkát kívánok nektek a továbbiakban is.
1: Köszönjük szépen.
3: Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. Kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: 11 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Október 18-án vagy 25-én tartják a parlamenti választásokat Szerbiában, nyilatkozta Alekszandar Vučić a közmédiának. Hozzátette, a voksolás pontos időpontja napokban válik ismerté. Az elnök aktuális témákról, a választások mellett gazdasági beruházásokról, nyugdíjemelésről, a minimálbér növeléséről, valamint a kormány által bejelentett intézkedés csomagról is beszélt. Mint mondta, a nyugdíjasok még az év vége előtt emelésre számíthatnak. Az államfő az olcsóbb gyógyszerekről is szólt, kiemelve, hogy az év végéig további innovatív gyógyszerek, valamint ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák jóváhagyása is várható. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz Upravazat Trezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarék bankon keresztül fizetik majd ki. Lokalizálták a tüzet a Fruskagóra Nemzeti Park területén, csak nem 20 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók és a Nemzeti Park munkatársai, miután csütörtökön tűz ütött ki, Grugurevci falu felett, majd a lángok a Fruskagórára is átterjedtek. A tűz kezdetben Tarlót és Bozótost érintett, később azonban az erdős területet is elérte. Az éjszaka folyamán ügyeletet szerveztek, reggel pedig valamivel 6 óra előtt újra megkezdték az oltást, és mintegy másfél óra alatt teljesen lokalizálták a tüzet. A Nemzeti Park munkatársai továbbra is a helyszínen maradnak, és folyamatosan figyelik a területet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellángolását. Az első információk szerint a tüzet emberi mulasztás okozhatta. A Fórum Könyvkiadó Intézet újabb kiadványait jelentette meg e-könyv formában. Ezúttal 3 kötet érhető el és olvasható digitálisan. Bíró Tíme a Moldva című lírai kisregénye, Siling István Képek és szeretők című regénye, illetve Agárdi Gábor Szalon Spic című novellás kötete. További részletek a forumlibre.rs oldalon találnak.
0: Sport.
9: A Crvena Zvezda a hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktória Plzent az Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A belgrádi Partizán csapata is játszott tegnap, számukra csalódást hozott a madridi este. A fekete-fehérek 3-1-re kikaptak a Getafe vendégeként a Konferencia Liga rájátszásának első mérkőzésén. A Zvezda tehát kedvező helyzetből várja a visszavágót, míg a Partizánnak 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia. Mindkét belgrádi csapat augusztus 27-én játssza a párharc második mérkőzését.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 33 fok van, továbbra is rendkívül meleg idő várható, sokfelé lesz élénk a déli délnyugati szél. Délután 37 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Itt a Pannorádió.
10: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: Internetnó percek a Pannonpresszóban.
1: Hát elkezdődött tegnap az Internetnó Fesztivál, a 25. Internetnó Fesztivál itt Szabadkán, és ahogy már említettem, 8 óra után vendégek érkeznek ide, táncosok érkeznek ide a stúdióba hozzánk ma is, illetve a következő napokban is. Most az indonéz táncosokat köszöntöm itt a stúdióban, illetve Bodrogi Bálintot, aki segít nekünk majd a kommunikációban. Köszöntelek téged. Welcome to our studio.
2: Thank you.
1: Az első kérdésem az lenne a táncosokhoz, a hölgyekhez, hogy hogy érzik most itt magukat Szabadkán?
3: So the first question is, how are you feeling like right now that you are in Subotica?
4: I'm very excited and very happy I can join festival in Siberia. I'm so lucky.
3: Tehát azt mondta, hogy nagyon örül, és hogy nagyon izgatott, és hogy nagyon örül, hogy része tud lenni ennek a fesztiválnak Szerbiában, és alig várja, hogy már fellépjenek, és hogy részt vegyenek ebben a csodálatos fesztiválnak.
1: Mesélnek egy kicsit nekünk a táncosokról. Hányan vannak jelenleg? Milyen táncot hoztak ide? Mm-hmm. Vagy milyen műsort hoztak ide Szabadkára?
3: So, can you like talk about a little bit about your performance? So, how many people came to the festival? And what dance did you bring? And if you could like talk a little bit about it.
4: We are Indonesian group. We have 12% in our group. Mm-hmm. Before we our program, we have 26%, mm-hmm. but we can come to Serbia. Mm-hmm. Before we are going to the Sasa Lombata, mm-hmm. just 12%. Okay, we bring our culture about dance. Mm-hmm. We have seven dances,
5: seven, yes.
4: For performing in Subotica. Mm-hmm. She is our choreographer,
3: wow.
4: Mrs. Lilis Lidianti. Mm-hmm. So we bring from Sumatra, we have a tortor dance.
3: Yeah.
4: We have piring dance. Uh-huh. We have from Java is Lenggang Nyai. Mm-hmm. From Borneo, we have giring-giring. Mm-hmm. From Irian, we have Papua. We have five big pulau apa?
5: Islands
4: in Indonesia. So each other we bring our the dances.
3: Okay. Tehát, ahogy említették, 12-en vannak idén. Mm-hmm. Ők vesznek részt az Internetnó Fesztiválon, 12-en. 26-an jöttek volna, de sajnos Szászhalombattára nem tudtak csatlakozni, és hát ők Szászhalombattára jöttek ide. Hát számos táncokat hoztak, mert hát 5 fő-szigetből áll Indonézia. Hoztak Szumátrából.
5: Borneo.
3: What's the name of the Sumatra?
4: Tartar dance.
3: Peering dance.
4: Yes. From Java, we
5: Lenggang Nyai.
4: Talas Bogor.
3: So, hát igen, és akkor van hát a Java, van Sumatra, Borneo, és
4: Irian.
3: And Papua.
5: Yes.
3: Igen, és hát ezek a fő összetevő nagyobb szigetek, amik Indonéziához tartoznak. És igen.
1: És mindből hoztak egy kis ízelítőt.
3: Igen, egy kis ízelítőt, igen.
1: Mikor lehet őket látni, Bálint?
3: Hát 24-től, hát mától lehet látni, hát estétől, uh-huh. a táncpanorámán, mi mondjuk a negyedikek ma, de meg lehet látni holnap is, és holnap után is őket a színpadon.
1: Uh-huh. Ugye, hogyha jól tudom, 10 évvel ezelőtt uh-huh. voltak indonéz táncosok, nem tudom, hogy a hölgyek közül esetleg volt-e itt 10 évvel ezelőtt valaki, hogyha igen, akkor milyen volt 10 évvel ezelőtt itt uh-huh. Szabadkán lenni, és milyen most?
3: Okay. So, she mentioned that you were here 10 years ago. Is that true? like an Indonesian?
4: Yeah.
3: Yeah.
4: In our program, we wanna go to the Subotisa after Sasalombata, but we cancel because we have a problem.
3: Tehát igen, részt vettek 10 éve, és hát...
1: Hogyan érezték akkor magukat? Esetleg valamilyen különbségeket tudnak-e összevonni?
3: Do you have any differences from 10 years and to today?
4: I think we didn't have the difference, but it is about our flight. It's so hard to get a flight from Beograd to Jakarta, so we are cancel 10 years.
3: Tehát említették, hogy nem volt nagy különbség, és hogy azt is említették, hogy 10 évvel ezelőtt nehéz volt repülőt találni Beogradba nekik. És hát szerintük ez volt az ilyen legnagyobb probléma.
1: Igen. Ez maradt meg legjobban. Miért szeretnek idejönni, vagy mi az, amit mondjuk kiemelnének így Szabadkából esetleg? Mi az, amit körbenéztek esetleg, ami tetszik nekik itt a városban?
3: And so far, how do you like the city of Subotica? Did you find something interesting in the city? Or institutions or anything did you find interesting?
4: Bu Lilis, Bu Andini.
5: About the FIFA. For me, folklore is not just dance and music. It is the soul of a national. Here in Serbia, I see how people keep their tradition alive with pride. This inspires me to do the same in Indonesia. Unique people and apa ya kind for me
1: gitu. People
5: kindness for me.
3: Yeah.
5: I like it, and when I arrive to Serbia, I amazing with the apa building, building, home building. Yeah.
3: Tehát mondta, hogy ő neki nagyon tetszettek ezek az épületek, amik itt vannak Szerbiában, és hát főleg hogy mennyire ilyen különböző ilyen kultúrákat is meg tudnak amúgy ismerni itt Szabadkán, mert hát itt magyarok is élnek, és meg hogy mennyire kedvesek itt az emberek, ők azt mondják, mert hát mi mindig családi szeretettel vagyunk, és mindig mindenkivel kedvesek vagyunk, és hát szerintem ez nekik így nagyon aranyos, meg kedves tőlük.
1: Jó ilyeneket hallani egyébként olyanoktól, akik nem itt élnek, és így látnak bennünket és a városunkat. Még egy kicsit visszatérnék így a táncra, azt ugye említettük, hogy különböző szigetekből áll, és mindenhonnan láthatunk majd egy-egy táncot, vagy egy kis részt. Egy kicsit a népviseletről beszélni nekünk, hogy mi az ő népviseletüknek a jellemzője.
3: So, can you talk a little about your like costume that you are wearing on stage? Like, how does it look, and what is unique about it?
4: Maybe Miss
5: Lilis can tell. Yes, we have a peacock dance. It's from West Java. A costume like a peacock bird. Very unique, colorful, and ethnics, yes. And then we have a custom Borneo, have unique corak design. Black and full color and very
4: traditional custom, maybe
5: ethnic, very apparent.
1: Ethnic.
5: And originality from Borneo.
3: Yeah.
5: And then we have costume from Papua. Brown color, like a tree. Yes. And spirit of heroes
6: in Papua, on the rhythm and on the choreography and on the costume too. Yeah, red and brown is a very, very good combination.
3: Yes,
6: from for a choreographer from Papua. And then we have costume and choreographer from West Sumatra. Yeah, red color and gold. Yeah, originality and ethnic from West Sumatra, and we bring to
5: Piri.
6: One people bring to plate, and we are then with plate.
5: Yes.
3: Oké, okay. Semmi gond. Az első, amit említett, az a Jáva szigetén, ott hát a kosztümük eléggé hasonlít egy pávára, tehát nagyon színes, és hát eléggé, hát díszes is, igen. Akkor a második volt a second one was Borneo? Which one was the second one? Which
5: Borneo.
6: Oh, Borneo.
3: Borneo, yeah. Borneo. Az főleg ilyen barnás színek, meg majd használnak egy ilyen nagy ilyen táblát is, és akkor hát ez főleg az ilyen performance-ok, meg innen, ez is egy nagyon színesebb kostümük, amiben lesznek. Akkor a harmadik az, which one was the third?
6: Papua.
3: Yeah, that one was, hát ott inkább ilyen barnás színek, mert nekik a barna az ilyen, hát a hősök, akik Pápuát így őrzik, így rájuk, hát emlékeztetik is, akkor ők is ilyen barnába öltöztek. És a negyedik, which was the fourth?
6: Sorry.
5: Sumatra.
3: Tehát Nyugat-Sumatra. És ott ott ilyen piros és arany színeket használnak így a kosztümükbe, és az az érdekes még, hogy tányérokkal fognak táncolni.
1: Wow, nagyon érdekes.
6: And one more, dance from Bogor, near Jakarta.
3: Yeah.
6: We have a choreographer, choreography, names...
5: Talas Bogor.
6: Name of them is Talas Bogor. Talas Bogor is like cassava, yeah, from Bogor near Jakarta, West Java, Indonesia. originality from my locality. Yes, we have we use costume. Originality from my locality. Yes, we have we use costume color purple and yellow.
3: Wow.
6: Like

0: hát főleg ilyen sárga és lila színeket használták, és hát egy krumplira azt mondták, hogy arra, arra hasonlítak a színek a kosztümnek.
1: Aha. Igen. Hát jó, hát észre lehet majd őket venni. Igen, a szerintem. Színpadon, és egyébként is a városban, hogyha találkozunk
0: igen,
1: velük,
0: persze,
1: akkor
0: persze.
1: is föltűnnek a járókelők között. Hát akkor este láthatjuk őket majd a színpadon. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és hát jó
0: köszönjük.
1: Szereplést kívánok nekik.
0: That's it.
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Hegyezd a füled,
4: mert nincs itt semmi látnivaló.
3: Pannon Rádió.
5: A te hangod.
3: A te hangod.

0: Idén is megszervezik a Bácska Szíve Pálinka versenyt Szent Tamáson, 5. alkalommal rendezik meg ezt az eseményt, és a pálinka versenyre augusztus 28-áig lehet benevezni. A pálinka mintákat a falugazdászirodákban lehet leadni, a bírálatot idén is a Szent Miklós Pálinka lovagrend tagjai végzik majd. Idén is kiválasztják Szent Tamás legjobb pálinkáját, amelynek tulajdonosa megkapja a vándorserleget. A beérkezett mintákat gyümölcsfajták alapján is kategorizálják, így további díjakat is kiosztanak majd a szervezők. A díjkiosztóra egyébként szeptember 12-én 18 órakor kerül sor a katolikus templom búcsú keretében. A pálinka mintákat a díjkiosztót követően a vendégek is megkóstolhatják majd. Bővebb információt az eseményről, vagyis a pálinka versenyről a pannonrtv.com oldalon is olvashattok. Emellett jövő szerdán is beszámolunk az eseményről, minden fontos információt megtudhattok majd jövő szerdán a Pannon Presszóban, ugyanis a szervezőt fogjuk majd kapcsolni telefonon, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Maradjatok itt a 91,5 MHz-en, ugyanis hamarosan kezdődik a híradó, pontban délben, és utána pedig ismét jönnek internetnós táncosok, méghozzá Bolíviából.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Az Újvidéki Színházban emlékezett az MNT államalapító Szent István királyunkra. Október 18-án vagy 25-én lesznek a parlamenti választások Szerbiában. Jelentkezni kell a 6000 dináros támogatásért. Kezdetét vette a 25. Interetno Fesztivál tegnap Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Az Újvidéki Színházban megrendezett Azok a magyarok című műsorral emlékezett meg a Magyar Nemzeti Tanács államalapító Szent István királyunk ünnepére. Ebben a mandátumban utoljára szervezett Szent István napi ünnepséget az MNT, nyilatkozta Fremond Árpád elnök. A politikus összegezte az elmúlt időszakban megvalósított eredményeket, kiemelve folytatni szeretnék a megkezdett munkát. A rendezvényen Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke is szólt az egybegyűltekhez, ugyanis a jeles nap 2018 óta nem csak a vajdasági magyarság, hanem a tartomány kiemelt ünnepnapja is. A Gárdi Gábor a mikrofonnál.
2: Az esemény elején felcsendült a szerb, majd a magyar himnusz. A Magyar Nemzeti Tanács határozata alapján augusztus 20-a a vajdasági magyarság nemzeti ünnepe. Ez a nap nem csak történelmünk egyik legfontosabb eseményére emlékeztet bennünket, hanem közösségünk összetartozására, hagyományaink őrzésére és anyanyelvünk ápolásának fontosságára is. A mai nap minden magyar ünnepe. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke összegzésében kiemelte az elmúlt időszakban elért eredményeket. Beszédében pedig kifejtette, hogy mindent megtettek azért, hogy minden vajdasági magyart sikeresen képviseljenek, politikai hovatartozásától függetlenül. A közösség az elmúlt hónapokban is bizonyította, hogy sikerült összekapaszkodnia és folytatnia a munkát. Emelte ki.
3: Ebben a mandátumban a Magyar Nemzeti Tanácsnak ez az utolsó Szent István napi ünnepe, amelyet megszervezünk, ezért a beszédemben is igyekszem összegezni azt, ami történt az elmúlt időszakban. Legfontosabbnak azt emelném ki, stratégiákat tudtunk alkotni, és most az írás és nyelvhasználati stratégiának a közvitája jelenleg folyamatban van. Ezt mindenképp szeretnénk még befejezni a mandátum végéig. Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a Magyar Összefogás lista képviselői ebben a 4 éves periódusban igyekeztek minden vajdasági magyar képviselni és minden vajdasági magyar érdekét képviselni. Minden olyan program, amelyet megvalósítottunk, az gyakorlatilag az egész vajdasági magyar közösség számára szólt, és ezt a munkát szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban is.
2: Augusztus 20-a 2018 óta tartományi jelentőségű ünnep is. Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke. Ez az ünnep lehetőséget teremt arra, hogy tisztelettel megemlékezzünk azokra az értékekre, amelyek évszázadok óta élnek, illetve még egyszer megerősíthetjük azt, hogy a kölcsönös tisztelet, megértés és közösség mennyire fontos a mi életünkben itt Vajdaságban, illetve Szerbiában. Vajdaság évszázadok óta számos nemzet, kultúra és nyelv találkozó helye. Ebben rejlik az egyik legnagyobb erénye. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Ezért a megemlékezés részeként a történelmi egyháza képviselői megáldották az új búzából sütött kenyeret. Ezt követte az ünnepi műsor, amit Kis Imre Szerda Anna rendezett.
4: E világjeles újjászerzője.
2: Az eseményen egyébként mások mellett jelen volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, számos vajdasági önkormányzat vezetője, illetve a szerbiai kormány államtitkárai közül is többen.
1: Október 18-án vagy 25-én tartják a parlamenti választásokat Szerbiában, nyilatkozta Alexander Vučić a közmédiának. Hozzátette, a voksolás pontos időpontja a napokban válik ismerté. A szerb elnök aktuális témákról, a választások mellett gazdasági beruházásokról, nyugdíjemelésről, a minimálbér növeléséről, valamint a kormány által bejelentett intézkedés csomagról is beszélt. A szerb államfő azt mondta, a nyugdíjasok még az év vége előtt emelésre számíthatnak. Továbbá azt mondta, az év végéig további innovatív gyógyszerek, valamint ritka betegségek kezelésére szolgáló terápiák jóváhagyása is várható. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz az Upravazat Resort portálján, jelentette be Sinisa a máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarékbankon keresztül fizetik majd ki. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő és bozót tüzekkel. A legsúlyosabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol egész éjszaka folyt az oltás. A lángok megközelítették a településeket is, de a tűzoltóknak sikerült megvédeniük a lakott területeket. A munkát egy orosz Iusin repülőgép, valamint Szerbia több részéről érkezett önkéntes tűzoltók is segítik. A szakemberek szerint a magas hőmérséklet, a szárazság és az erősödő szél miatt továbbra is rendkívül magas a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye. Lokalizálták a tüzet a Fruskagóra Nemzeti Park területén is, csak nem 20 órán át küzdöttek ugyanis a lángokkal a tűzoltók és a Nemzeti Park munkatársai, miután csütörtökön tűzütött ki Grugurevci falu felett, majd a lángok a Fruskagórára is átterjedtek. A tűz kezdetben tarlót és bozótost érintett, később azonban az erdős területet is elérte. Az éjszaka folyamán ügyeletet szerveztek, reggel pedig valamivel 6 óra előtt újra megkezdték az oltást, és mintegy másfél óra alatt teljesen lokalizálták a tüzet. A Nemzeti Park munkatársai továbbra is a helyszínen maradnak, és folyamatosan figyelik a tüzet, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellángolását. Az első információk szerint a tüzet emberi mulasztás okozhatta. A jubileumi 25. Interetno Fesztivál tegnap vette kezdetét Szabadka belvárosában. Az esti programsorozat a Cimbali Band koncertjével és tematikus táncszínházzal indult. Ezúttal is különleges és friss produkcióval várták a közönséget. Balázs Andrea és Rafek Violetta riportja.
0: Kézműves kirakodóvásár és látványműhelyek várták a Szabadka főterére látogató fesztiválozókat. A Cimbali Band együttes tagjai már visszatérő fellépők Vajdaságban. Zenéjükben a kelet-európai életérzés keveredik az autentikus népzenével és a modern zenei stílusokkal, de a dalok alapját mindig a cimbalom alkotja. Unger Balázs zenekarvezető.
5: Ide Vajdaságban mindig örömmel jövünk, mert nagyon jó a közönség. Nagyon jó mindig a szervezőgárda. Tehát nem tennék olyan nagy különbséget, mert mindig nagyon jó játszani.
0: A fesztivál kettős jubileumi gála műsort ünnepelt. A nyitóest fénypontja a Táncba szőtt évek című egész estés produkció volt, amellyel nem csak a fesztivál negyed évszázados fennállását ünnepelték, hanem a Népkör Néptánc szakosztályának 80 éves jubileumát is. 5 évvel ezelőtt Brestyánszky Bérozi dramaturg az akkori jubileum alkalmából már készített egy táncházi dramaturgiát, és idén ismét őt kérték fel közreműködőnek.
6: Idén, miután a Népkör Néptánc szakosztálya 80 éves jubileumát ünnepelte, annak tapasztalatai alapján kerestek meg, hogy ha esetleg valamilyen más formában, de szintén egy valamiféle történelmi áttekintést tudnánk adni, a kezdetektől a mai napig.
0: Az ötnapos augusztus 24-éig tartó nemzetközi népművészeti esemény jellegzetessége, hogy a délalföldi és a Kárpát-medencei magyar kultúrát hozza közös színpadra a világ legkülönböző pontjairól érkező egzotikus népek tradícióival. Idén kicsit más programstruktúrát állítottak össze a szervezők. Bodrogi Hajnalka, a Népkör MMK ügyvezető igazgatója.
7: Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy picit újítani, egy picit, hogy más legyen egyes táncpanorámákat, inkább egy kicsit táncszínháziassá alakítottunk. Tegyük fel, mint a záró ceremónia, egy mesejátékba szőttük bele a vendégtánc együttesek produkcióit.
0: Pénteken a világtáncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
8: Időjárás.
9: 33 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, és a nap folyamán tovább melegszik a levegő, a csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd. Egyébként Szerbiában a magas hőmérséklet miatt vörös figyelmeztetés van érvényben.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Reklám.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
12: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
14: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
8: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Pannon Rádió. A te hangod.

0: Internetnó percek a Pannonpresszóban.
1: És hát meg is érkeztek a következő vendégeink, nem mások, mint Bolíviából. Két táncost köszöntök itt a stúdióban, illetve aki segít nekünk a kommunikációban, az nem más, mint Dányi Eszter. Üdvözöllek benneteket, welcome!
2: Mi is üdvözlünk mindenkit!
1: Hát Eszter, légy szíves, akkor fordítsd le nekünk, vagy nekünk, igen, azt a kérdést, hogy hogy érzik magukat a fiatalok most itt Szabadkán?
2: ¿Qué les parece esta ciudad? ¿Cómo están acá? Español está bien.
3: Estamos muy felices de estar acá. Es nuestra primera vez en Subotica, en Serbia. Y emocionados más que todo por conocer la ciudad. Hoy en la mañana recién llegamos acá.
2: Elmondta Mikaela, hogy most először vannak itt, nagyon jól érzik magukat, de még nem volt sok idejük körülnézni a városba, mert éppen hajnalban érkeztek meg ide Szabadkára, de eddig nagyon tetszik nekik.
1: Hogy tudják egyébként megoldani az utazást? Ez mondjuk érdekelne engem, hogy repülővel utaznak, gondolom, de hogy honnan, hova, hogyan tudják ezt megoldani?
2: ¿Cómo pueden organizar los viajes? Entonces, ¿ustedes viajan por avión o en autobús? ¿Cómo es?
4: Bueno, para llegar acá, o sea, primero a Europa, obviamente hemos tenido que tomar un avión. Hemos llegado hasta Italia. Luego de Italia, que teníamos un festival, fuimos hasta Polonia. Y a partir de ahí hemos hecho un recorrido en buses hasta Hungría y nuestra última parada aquí, Serbia, igual en bus.
2: Okay, gracias. Elmondták nekem, hogy először természetesen repülővel érkeztek Európába, Olaszország volt az első állomásuk, ott részt vettek egy fesztiválon, majd átutaztak Lengyelországba, majd végül Lengyelországból szintén busszal elutaztak Magyarországig, ott is részt vettek Szászhalombattán már egy kulturális fesztiválon, felléptek, és most busszal jöttek tovább Szabadkára.
1: Mennyire fárasztó ez a sok-sok utazás?
2: ¿Cómo pueden sentarse cuando viajan? Puedo imaginar que es muy descansado, ¿no?
3: Es bastante agotador, pero hacemos lo que amamos, entonces eso nos llena de energía.
2: Igen, ez elég fárasztó számukra, de nagyon lelkesek, és akkor ez ad számukra.
3: Amamos, entonces eso nos llena de energía.
2: Igen, ez elég fárasztó számukra, de nagyon lelkesek, és akkor ez ad számukra energiát, meg motivációt, hogy kibírják az utat.

0: Ada, Tinku, Tobas y muchas más que irán viendo en este festival.
1: Nagyon sok tánccal készültek, érkeztek, különböző táncokat fognak megmutatni. Még egy dologra visszakérdeznék, hogy y ustedes cuando van a mostrar estas danzas, estos son de una región de la capital en Bolivia o qué partes?
2: Tenemos diversidad cultural. Entonces es de diferentes partes, mayormente divide entre Oriente y Altiplano. Entonces vamos a mostrar estas regiones también de Chaco.
1: Elmondták, hogy különböző területekről mutatnak be táncokat, tehát nem csak mondjuk ők La Pazból érkeztek, de nem csak La Pazból, az ő területükről, az ő városuk táncait mutatják be, hanem az országban, az országból szerte bemutatnak különböző táncfajtákat.
3: Mi az, ami az ő népviseletüket mondjuk jellemzi, hogyan, honnan ismeri föl a közönség, hogy ők a bolíviai táncosok?
1: ¿Y qué podemos saber sobre la traje típica de Bolivia? ¿Cómo podemos ver que esta traje seguro que es de Bolivia? ¿Cómo se ven estas trajes?
0: Bueno, el más reconocido sería el traje típico de la chola, que contiene varias polleras, es bastante abultado, tiene, o sea, varias características, tiene una mantilla, tiene su sombrero y bueno, este es el más reconocido, pero como tenemos tanta diversidad cultural, no se puede encajar en un solo traje típico de Bolivia, son varios.
1: Különböző, mint ahogy a táncok is különböznek régiónként, így a népviseletek is különböznek, de ami általánosságban jellemző, hogy nagyon díszes, színes népviseletek ezek, és ami még fontos, hogy ők többet is meg akarnak ebből mutatni, tehát különböző lesz, de például biztosan találkozhatunk majd olyan népviseletekkel, amelyekkel együtt jár a kalap is.
3: Ugye ők ketten először vannak itt, de a bolíviai táncosok már harmadszorra, hogyha jól tudom. Egy kicsit mesélnek nekünk magáról, a táncosokról, hányan érkeztek, hányan vannak a csapatban, fiúk, lányok, egy kicsit mesélnek nekünk erről is.
1: Podrían contarnos algo sobre el grupo, cuántos son, como... Si todo sea verdad, para ustedes es la primera vez estar acá en Subotica, pero hay miembros del grupo que ya participaron antes también. ¿Cómo podrían mostrar un poco el grupo? ¿Cuántos son los niños, las chicas, los chicos? ¿Cómo es?
2: Bueno, somos un ballet de una universidad allá en Bolivia. Entonces somos alrededor, el elenco total serían unos 55 personas aproximadamente. Nosotros actualmente en el viaje somos 8 parejas, 16 personas. Y bueno, bailarines, también hay es la directora y el grupo musical. Aparte tenemos ya 40 años de trayectoria y aproximadamente 20 años viajando por diferentes países para representar Bolivia.
1: Már legalább 20 éve utaznak, mint egy egyetemi tánccsoportról van szó. Most éppen ide Szabadkára 8 pár érkezett, tehát 16-an vesznek részt, de egyébként a csapatban ugye a tánccsoport az elég nagy számmal bír, több mint 100-an vannak, és már 40 éve nagyon aktívan részt vesznek programokon, vagy már nagyon aktív a tánccsoport, de körülbelül 20 éve van az, hogy a világon szerte igyekeznek bemutatni magukat.
3: Kicsit mesélnek nekünk a próbákról, hogyan készítik el egy-egy ilyen fesztiválra a produkciójukat.
1: ¿Cómo pueden prepararse para una fiesta como este? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo pueden organizar eso?
0: Bueno, hemos empezado a ensayar para este viaje y el festival desde inicios de año. Hemos estado en

0: ensayando entre 3 a 4 días a la semana, aproximadamente unas 2-3 horas cada día. Y bueno, ha sido un mediado de año muy cansador, preparándonos para traer todo lo mejor que hemos podido.
1: Tehát már több mint fél éve készülnek, és mindent beleadnak, hogy minél jobban megmutassák magukat, már az év elején elkezdték a próbákat, hetente 3-4 alkalommal legalább 2-3 órás próbákat tartanak.
2: Hát kíváncsian várjuk majd az esti produkciókat. Én köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és neked is köszönöm, hogy lefordítottad a beszélgetésünket.
1: Köszönöm szépen, muchas gracias por venir y por la entrevista y tenemos muchas tenemos curiosidad sobre el evento. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Köszönjük, hogy meghívtatok minket.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Megdőlt a budapesti meleg rekord csütörtök délután. Az előzetes adatok szerint Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, ezt közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. Azt írták, a nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos meleg rekord is. És hogyha már időjárás, akkor elmondom, hogy mire lehet számítani a következő napokban itt Szerbiában, Vajdaságban. Hát a mai nap folyamán igazán meleg idő lesz, 36-37 fokos csúcsértékek kell. Szombaton és vasárnap, illetve a jövő hét első felében is kicsit csökken a hőmérséklet, ami jó hír, kicsit fellélegezhetünk. Mindössze 30 fokot mutat majd a hőmérő a nap legmelegebb óráiban. Az éjszakák is kezdenek egy kicsit kellemesebbek lenni. 18-20 fokos éjszakai hőmérsékleti értékekre lehet számítani. Csapadék továbbra sem várható, egész a jövő héten sem, úgyhogy ezt a szárazságot még valahogy ki kell bírnunk. Egyébként ez a nagy melegre való tekintettel figyeljetek oda, hogy hogyan közlekedtek, vigyázzatok magatokra és a többiekre is, a közlekedésben résztvevőkre. És hogyha már a közlekedés, akkor átnézzük, hogy merre is vannak a rendőrök. Palicson lehet velük találkozni, illetve itt Szabadkán, a Jován Mikics utcában egy motoros rendőr jön, megy, úgyhogy ott lehet találkozni, valamint Alsó-Tavankúton is, és Óbecsén is. Egy korábbi info, hogy Topolyán is jelen vannak a stadionnál, az iskola zóna környékén, ez mondom egy korábbi info, lehet, hogy még ott vannak, lehet, hogy már nem. Hogyha valamit tapasztaltok az úton, amit esetleg nem mondtam, és szívesen megosztanátok a hallgatókkal, akkor írjátok meg nekünk a 06 3621 605-ös telefonszámra.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Dédit Szuzanna vagyok, hírek következnek. Alexander Vucic a szerémségi körzetben megtekintette a Kuzmin-Sremskaracsa autópálya építését. A mintegy 18 kilométeres szakasz a Belgrád-Szarajevo E-761-es autópálya projekt része, és a munkálatok az új Száván átívelő híddal együtt a befejezéséhez közelednek. Az autópálya a Kuzminnál lévő csomóponttól a sremskaracsai határátkelőig vezet. A tervezett legnagyobb sebesség 130 km/h. A beruházás fontos szerepet játszik Szerbia és Bosznia-Hercegovina közlekedési kapcsolatainak javításában. Az új Szávahíd pedig a két ország közötti határon átnyúló forgalom egyik fontos összekötő eleme lesz. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz Uprava Trezor portálján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarék bankon keresztül fizetik majd ki. Földrengést regisztráltak éjszaka Novi Pazarban, a Richter skála szerinti 3-as erősségű mozgásról van szó. A Szerbiai Köztársasági Szeizmológiai Intézet adatai szerint a rengés epicentruma a várostól mintegy 1 kilométerre északra, 2 kilométeres mélységben volt. A földmozgás rövid ideig tartott, de érezhető volt, többen elhagyták otthonukat. A közösségi médiában pedig olyan felvételek is megjelentek, amelyeken az épületekben található tárgyak mozgása látható. A jelenlegi információk szerint senki sem sérült meg, és anyagi kárról sem érkezett bejelentés. Sikeresen zárult az a másfél éves európai tanulási program, amelyben Zenta 27 másik balkáni várossal együtt vett részt. A kezdeményezés során nyugat-európai hasonló méretű települések jó gyakorlatait tanulmányozták, különös tekintettel a fiatalok elvándorlásának kezelésére. A program kézzelfogható eredménye egy többfunkciós ifjúsági központ létrehozása lesz a Posta utcában. A központ közösségi és edukatív programoknak adna otthont, és a fenntartható turizmust is szolgálná. A projekt keretében kisebb felújításokat is végeznek az épületen. Splitben este 9 óra után tilos alkoholt árusítani. A horvát tengerparti városban tegnap este lépett életbe az intézkedés, amely minden alkoholtartalmú ital értékesítésére vonatkozik az üzletekben. A tilalom minden nap este 9 órától reggel 6-ig tart. A korlátozás szeptember 15-ig marad érvényben. A városvezetés szerint a döntéssel a közegészségügyet, a közrendet, valamint Split kulturális örökségét és környezetét szeretnék védeni. A vendéglátóhelyekre, vagyis a bárokra és éttermekre a korlátozás nem vonatkozik.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 35,5 fok van, továbbra is rendkívül meleg idő várható, sokfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, a csúcsérték pedig 37 fok körül tetőzik.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Szeptember 5-én és 6-án, szombaton és vasárnap tartják meg a 4. Vajdasági Társasjáték találkozót, az eseményt pedig a Vajdasági Társasjáték Klub szervezi. Szabó Attilát szervezőt kapcsolom most, és itt megtudjuk majd a részleteket a Pannon Presszóban. Köszöntelek, Attila, szia!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Hát ahogy említettem, 5-én és 6-án szervezitek meg a 4. Vajdasági Társasjáték találkozót. Térjünk rá a kezdetekre, honnan indult az egésznek az ötlete, még amikor megszerveztétek az első találkozót.
1: Így van, így már ez a 4. találkozónk, és minden évben egy picit növekedtünk, de a kezdetén akkor tényleg az volt az ötlet, hogy hozzuk össze azokat a lelkes vajdaságiakat, akik ismerik és szeretik ezt a hobbit, vagy akár most ismerkednének meg vele először. Úgyis a társas játékozás mostanában egyre népszerűbb, regionálisan, világszinten, így természetesen Vajdaságban is. Mi is imádunk társasjátékhoz, és gondoltuk, hogy ilyen eseményen megnézzük először, hogy van-e igény arra, hogy összejöjjünk és társasjátékozunk két napon át, és hát szerencsére volt igény, olyannyira, hogy most már ez a 4. találkozónk Péter évén, sőt, az idejében kinőttük az eddigi helyszínt, amit nagyon szerettünk, de hál' Istennek most már annyian jöttek, hogy még nagyobb helyszínre kellett menni, úgyhogy így továbbra is Péter évén, de már egy lakodalmas teremben, a Péter éve egy páros csillagban leszünk, ahol jóval nagyobb tér, jóval több asztal, lehetőség lesz, és ugye várjuk továbbra is azokat, akik jönnének társasjátékozni. Várjuk azokat is, akik már ismerik a modern társasjátékokat, és ismerik ezt a hobbit, akik szeretnek játszani, vagy akik csak most ismerkednének vele, hallottak róla, láttak valamit az interneten, videókat, vagy valahol már találkoztak egy-egy társasjátékkal, mert én hiszem azt, hogy ha most már azt mondom valakinek, hogy Catan telepesei, hogyha azt mondom, hogy Ticket to Ride, vagy Double, vagy Robbanó cicák, akkor most már ezekkel a nevekkel egyre többen találkoznak, hiszen a társasjátékozás nem csak abban a formában él, ahogy azt megismertük, a Ne jut tiszte csovecse, meg Uno, meg Römizés, amelyek kiváló dolgok, hiszen mondok egy másik példát, a sakk, ugye rengeteg társasjátéknak az alapja, de ezeket szoktuk mi nevezni klasszikus társasjátékoknak, viszont mi kifejezetten modern társasjátékokról gondolkodunk, és olyan játékokat fogunk bemutatni, ami azt jelenti, hogy évente nagyjából 3-4 ezer új társasjáték jelenik meg világszerte, és ezek közül egyre több, úgymond, kap lokalizált verziót szerb nyelven vagy magyar nyelven, de rengeteg nyelvfüggetlen játék is van. Úgyhogy ez is egyfajta ipar, úgy szórakoztató iparok egyike, ugyanúgy, mint a filmkészítés vagy egyebek, és hát a filmek sem álltak meg a fekete-fehér filmeknél, akármennyire szeretjük és tiszteljük a régi nagy klasszikusokat, de azért készülnek új modern filmek is. Mi a 4. Vajdasági Társasjáték találkozón főleg ezekre koncentrálunk majd, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Hol lehet jelentkezni, vagy kell-e jelentkezni előzetesen?
1: Nem kell jelentkezni. Aki szeretne, jöjjön. Szombaton, vasárnapon át, két napon át játszunk. Ez azt jelenti, hogy szeptember 5-e és 6-a, ugye a páros csillag lakodalmas terem, de nagyon könnyű megtalálni az eseményünket, van egy Facebook eseményünk, ez a 4. Vajdasági Társasjáték találkozó, illetve van egy vajdasági gyűjtőcsoportunk, szintén a Facebookon, ez a Vajdasági Társasjáték Klub. Ha az ember bármelyiket megkeresi, akkor megtalálja az eseményt, abban bőséges leírás lehet találni, illetve folyamatosan igyekszünk beszámolni, hogy milyen kísérő rendezvények lesznek, hiszen tervezünk majd társasjátékos kis szervezni, tervezünk például különböző kisebb versenyeket szervezni olyan játékokból, amiket a helyszínen meg lehet tanulni, akár komolyabbakból. Lesznek társasjáték tervezők, akik ott mutatják be a helyszínen a játékaikat. Jönnek különböző társasjáték kiadók Szerbiából, lehet, hogy még Magyarországból is, vagy a társasjátékozásnak az egyik verzióját, az ilyen mini figurás háborús játékoknak a kedvelői számára lesz egy ilyen festőiskola, meg még számos ilyen kisebb-nagyobb eseménnyel, kísérő dologgal készülünk, társasjáték cserebere is lesz, de a rendezvény, mint olyan, az teljesen ingyenes, sőt, ugye a különböző klubjainknak a játékmesteri jelen lesznek, úgyhogy ha valaki attól fél, hogy jaj, hát én magam vagyok, vagy csak ketten-hárman vagyunk, de nem ismerem a játékokat, semmi baj, ott vannak a játékmesterek, ők segítenek, először is felmérik, hogy az ember mivel játszott már, felmérik, hogy mihez van kedve, hányan vannak, sőt, hogyha nincs kivel játszani, akkor nagyon szívesen bemutatunk ott másoknak, sőt, hát mi is szeretünk játszani, úgyhogy akár le is ülünk bárkivel játszani, és ahogy mondtam, játékmesterek meg is tanítják a játékokat, így aztán tényleg csak szórakozni kell jönni, mi várunk mindenkit. Úgy gondolom, hogy itt a korábbi éveknek is ugye az volt a tapasztalat, hogy nagyon sokszor egy-egy ilyen esemény után tudtunk klubot alapítani Vajdaság szerte, hiszen megismertünk olyan új embereket, akik nagyon lelkesek voltak, és aztán klubok jöttek létre Vajdaság szerte, és büszkén mondhatom el, hogy jelenleg Vajdaságban több mint 10 társasjáték működik, amely a Vajdasági Társasjáték Klub úgymond szárnyai alatt működik jelenleg.
0: Akkor úgy néz ki, hogy tényleg a társasjáték nem fog kimenni a divatból, és mindenki szeret egy kicsit kikapcsolódni, akár régi, akár új társasjátékokkal, úgyhogy akit érdekel a hallgatók közül is, látogasson el szeptember 5-én és 6-án Péter révére, és a Páros Csillag lakodalmas terem ad majd otthont ennek az eseménynek. Hát Attila, beszéljünk egy kicsit akkor a Vajdasági Társasjáték Klubról. Ugye ti szervezitek, vagy ez a klub szervezi ezt a társasjáték találkozót is. Mit kell tudni magáról a Vajdasági Társasjáték Klubról?
1: Igen, nagyjából 2019 környékén volt, amikor hivatalosabban megalapultunk. Korábban is összejártunk játszani, már nagyjából egy pár évvel korábban, és hát ugye az ember, amikor elkezd társasozni, akkor ez a családját, a baráti társaságát, ugye a saját kis buborékaiban kezd el játszani. Aztán nekünk itt helyben Péter révén van egy civil szervezetünk, egy egyesületünk, egy ifjúsági klubunk, akkor ott kezdtünk el eseményeket szervezni, akkor találkoztunk olyan vajdasági fiatalokkal, akik a környékről szerettek társasjátékozni, és így szépen lassan kezdtük el kinyitni ugye az ismeretségi között is, akik szeretnek játszani. A tavalyi évben volt egyébként az eseményen először, amikor két nyelvűvé tettük a rendezvényt, úgyhogy most már ilyen vegyes nyelvű, szerbül, magyarul, ugye közös nyelvünk, hogy a társas játékozásunk ebben az esetben, de az idejében is várunk vendégeket Eszikről, Temesvárról, Budapestről, Belgrádból, mindenhonnan, és ahogy az elhangzott is, Vajdaság szerte 10 helyszínen játszunk már, azért, mert valóban már a társasjátékozás nagyon jól összeköti az embereket, főleg a mai digitális világban erre igény van, és tényleg tök jó játékok vannak. Arról nem is beszélve, hogy kiváló a társaság, úgyhogy tényleg mindenkinek javaslom. Szintén a Vajdasági Társasjáték Klub oldalon szokták a különböző klubok meghirdetni, hogy hol vannak események, de tényleg Szabadkán, Magyarkanizsán, Zentán, Adán, Péter révén, nagyon sok helyen Vajdaságban aktívak a klubok, valahol hetente játszanak, és van, akik nagyon aktívak, van, ahol alkalmanként, valahol havonta van megszervezve, de hál' Istennek most már tényleg egyre több helyszínen játszanak az emberek, és hát ugye a társasjátékozásnak is nagyon sok fajtája van. Vannak ugye kooperatív játékok, ahol az ember együtt tud játszani valakikkel, kompetitíven, amikor egymás ellen, vannak könnyebb parti játékok, és vannak igazán komoly több órás, mély stratégiai gondolkodást igénylő játékok is, de az a tök jó, hogy mindig meg lehet találni, hogy az ember mivel szeretne játszani. Azonban, mivel a társasjátékozás hobbi sajnos nem egy olcsó dolog, mindenkinek szoktam javasolni, hogy érdemes először elmenni egy klubba, vagy keresni egy alkalmat, ahol ki lehet próbálni egy játékot. Na, most pont a mi eseményünk is egy hasonló lesz, de a Vajdaság szerte szervezett eseményeken is ezeket a játékokat ugye rendre ki lehet próbálni, és ahogy mondtam, játékmestereink vannak, akik ugye most már egyre nagyobb tapasztalattal tudják ezeket a játékokat bemutatni, elmesélni, és hát ugye akik lelkesek ezért a hobbi iránt, nagyon szeretünk társasjátékozni, nem egy új dolog ez, hiszen gyakorlatilag, amióta a világ azóta az emberek társasjátékoznak, az első dobókockák ugye csontokból és minden egyébből készültek, és nagyon sok olyan játék van, ami már tényleg több ezer éve ezelőtt is játszották, és mai napig játszották, és hát ugye ezeknek ugye a modern formáját, ugye mi tovább űzzük, és ahogy mondtam, tényleg a Covid ugye nagyon nagyot segített abban, hogy az egyre több ember felfedezte, hogy de jó ismét egy asztal köré ülni, és egy nagyon jó apropót az embereknek, hogy egy kicsit beszélgessen. Ugye nem az van, hogy el kell menni szórakozó helyben, alkoholos italt kell fogyasztani, vagy bármi apropót kell találni, az apropó az, hogy ott a játék az asztal közepén, megvan a szabály, megvan a cél, szerez legtöbb pontot, együtt győzitek le az ellenfelet, vagy bármi egyéb, és közben azért az ember tud ismerkedni, barátkozni. Én úgy gondolom, hogy főleg a mai körülmények között ez egy nagyon jó összekötője azoknak a közösségeknek, akik egy kicsit a digitális világban elhidegültek egymástól. Talán emiatt is választják ide többen a társasjátékozást. Mi ennek nagyon örülünk, mert nagyon jó hobbi, és hát biztatunk is mindenkit, hogy jöjjön el a rendezvényeinkre, jöjjönek el az eseményeinkre, ezek szinte mindig ingyenesek, úgyhogy mi is azért csináljuk, mert egy picit fanatikusak vagyunk, mert szeretjük ezt, és hát azért az embereket jól összehozza, kiváló közösséget teremt.
0: Így van, tehát szeptember 5-én és 6-án tartják meg a 4. Vajdasági Társasjáték találkozót. Attila, köszönöm szépen, hogy elmondtad a részleteket.
1: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, várunk mindenkit, és mindenki játszon sokat.
2: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Különféle általános
2: időben szerezzen örömet

0: 75-75.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Programajánló. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panno Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: Eddig tartott a mai Panno Presszó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Holnap is tartsatok a Pannon rádióval. 8 és 14 óra között Kókai Mónika számít majd a figyelmetekre. Érkeznek megint interetnó vendégek, török és chilei táncosok, de egyéb érdekességekkel is készül Móni, úgyhogy érdemes lesz vele tartani. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zsuzsanna. Napokon belül kiírhatja a köztársasági parlamenti választásokat Alekszandr Vučić. A szerb elnök mai szerémségi látogatása alkalmával ismét elmondta, október 18-án vagy 25-én tartják a voksolást. Közölte, hamarosan Újvidékre és Užicére látogat és bízik a választási győzelemben, mivel szerinte az elmúlt időszakban olyan eredmények születtek, amely nem csak a két város, hanem egész Szerbia fejlődését szolgálták. Vučić újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy politikai ellenfelei egy éven át azzal áltatták magukat, hogy valaki fél tőlük. Az elnök szerint azonban soha senki nem fél tőlük, és a választások kiírásával kapcsolatban csupán a megfelelő, racionális időpontot keresték. Ismét emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában. 15 órától a benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágul. Az új árak augusztus 28-ig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinára emelkedett. Az előző héten a dízel 229 dinárba, míg a benzin 200 dinárba került. Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is több tucat szabadtéri tűzzel küzdenek a tűzoltók. Horvátországban Vinkovci közelében 20 tűz keletkezett a vasútvonal mentén, ezért csütörtök délután és este a vasúti közlekedést is le kellett állítani az érintett szakaszon. Bosznia-Hercegovinában Trebinje és Dubrovnik között, Ivanicán és Bobovista közelében is lángokkal küzdenek. Görögországban, a Filion-félszigeten fekvő Koropiban pedig egy tegnap délután kiütött tüzet sikerült részben megfékezni. Az oltásban 27 tűzoltó és 9 jármű vesz részt. A lángok szárazfűvet és olajfákat is elértek. A térségben továbbra is folyamatosan dolgoznak a tüzek megfékezésén. Az elmúlt napokban több olyan sofőrt is feltartóztattak az Észak-Macedón határon, akiknek korábbról származó, ki nem fizetett közlekedési bírságuk volt. Többen közülük azt állítják, nem is tudtak arról, hogy szabálytalanságot követtek el. Észak-Macedónia az év elején vezette be, illetve kezdte intenzívebben alkalmazni a Safe City elnevezésű rendszert, amely kamerák segítségével automatikusan rögzíti a közlekedési szabálysértéseket. A Görögország felé tartó autósok számára elsősorban a gyorshajtás jelenthet problémát. Aki a szabálysértést követő 8 napon belül rendezi a büntetést, 50%-os kedvezményt kaphat. Fontos ugyanakkor, hogy a ki nem fizetett bírság miatt a szerb állampolgárokat nem tarthatják vissza Észak-Macedóniában. A következő alkalommal azonban nem léphetnek be az országba, ha addig nem rendezték a közlekedési szabálysértést.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén továbbra is 35,5 fokot mutat a hőmérő, továbbra is rendkívül meleg idő várható, sokfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Reklám.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
13: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
14: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
15: Bomax.
16: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű. Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre

0: élményfürdő, az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonater Mál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtős bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadkán a Majsai út, valamint a Jován Mikity és a Jován Cvíty utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt. Olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának kommunális ügyi, energetikai és közlekedési titkárságának közleményében. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalom korlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a tereléssel, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Ismét emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában. 15 órától a benzin és a dízel literenként egyaránt 2 dinárral drágul. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Idén is autós gyerekülésekkel támogatta a kisgyermekes családokat Topolya önkormányzata. A közlekedés biztonsági pályázat keretében ezúttal 87 gyerekülést adtak át a sikeresen pályázó családoknak. A támogatás célja, hogy biztonságosabbá tegyék a gyerekek utazását, ugyanakkor a családok anyagi terheit is igyekszik enyhíteni. Az átadón a szülők a gyerekülések megfelelő használatáról és biztonságos rögzítéséről is tájékoztatást kaptak. Az eseményen Szatmári Adrián Topolya polgármestere elmondta, folyamatosak a beruházások, amelyek a közlekedés biztonság előrehaladását szolgálják. Idén például 10 fekvő rendőrt helyeztek ki az iskola zónák területén, valamint az önkormányzat térségében 10 sebességmérő is aktívan működik. A cimbali band koncertjével indult a 25. Interetno Fesztivál tegnap esti programsorozata. A Magyar Világzenei Együttes ezúttal is különleges és friss produkcióval várta a közönséget. A Népkör Magyar Művelődési Központ néptánc szakosztályának 80 éves fennállása alkalmából a szervezők Táncba szőtt évek címmel egész estés tematikus táncszínházi produkcióval készültek. Ma a világ táncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
3: Sport.
12: A Crvena Zvezda a hazai pályán 3-0-ra legyőzte a cseh Viktória Plzent az Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így megnyugtató előnnyel várhatja az egy hét múlva esedékes visszavágót. A belgrádi Partizán csapata is játszott tegnap, számukra csalódást hozott a madridi este. A fekete-fehérek 3-1-re kikaptak, a Getafe vendégeként a Konferencia Liga rájátszásának első mérkőzésén. A Zvezda tehát kedvező helyzetből várja a visszavágót, míg a Partizánnak 2 gólos hátrányt kell ledolgoznia. Mindkét belgrádi csapat augusztus 27-én játssza a párharc második mérkőzését.
3: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén 36 fokot mutat a hőmérő. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként megnövekedhet a gomoly felhő. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 22 fok körül alakul, majd napközben 32 fok köré melegszik a levegő hőmérséklete.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nota!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Szent István királyra és az államalapításra emlékeztek Horgoson is. Október 18-án vagy 25-én lesznek a parlamenti választások Szerbiában. Péntek van, változik az üzemanyagára. Hétfőtől lezárják a Majsai hidat, november 7-ig megváltozik a forgalmi rend. Kezdetét vette a 25. Interetno Fesztivál tegnap Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Következnek a részletek. Szent István királyra és az államalapításra emlékezett a vajdasági magyar közösség tegnap. Több településen tartottak rendezvényeket, köztük Horgoson is. Az augusztus 20-ai ünnep a település magyar közössége számára nem csak történelmi megemlékezés, hanem a hagyományok és az összetartozás kifejezése is. Dudás Dániel járt a helyszínen.
9: A horgosi ünnepség ezúttal is a Havas Boldogasszony templomban kezdődött. A hívek közösen vonultak be, az új búzából készült kenyeret pedig gyerekek vitték a Szent Misére. Fekete Zsanett.
10: Az itteni közösségnek és a családomnak is fontos ez a nap, tehát évek óta ünnepeljük ezt, részt veszünk a Szentmisén, és utána a központban lévő szobornál pedig a megemlékezésen.
9: A kenyér nem csak az ünnep egyik jelképe volt, hanem ezúttal a horgosi közösség összetartozását is kifejezte. Az idei évtől ugyanis új hagyományt kezdeményeztek. A kenyeret ezentúl minden évben más helyi lakos készíti el, így az ünnephez évről évre egy-egy horgosi család is személyesen hozzáteheti a maga részét. Verebélyi Árpád. Horgosi plébános.
11: Valahol a kenyérnek a szimbolikája kifejezi azt a fajta életet, hogy miből tud kisülni, miből tud kiépülni, nőni, az, ami igazán értéket ad, ami a megmaradás szolgálja.
9: A Szent Misét követően a horgosiak átvonultak a település központjában álló Szent István szoborhoz. A 2010-ben felállított mellszobor, amelyet Vajdaság első köztéri Szent István szobraként tartanak számon, különleges helyet foglal el a helyi közösség szívében. Bas Zoltán, történész.
12: Szent István az egyrészről egyfajta eszme, másrészről az egy kézzelfogható valóság is, akár itt nálunk is, hiszen Szent István, amikor elrendelte, hogy minden tizedik falu építsen templomot, nem Szent István korában, de még az Árpád korban itt az ős Horgoson is megépült a templom, és ez is egy olyan kézzelfogható bizonyíték, ahogy itt vagyunk, azon a földön vagyunk, amit ő alapított, azt a rendet próbáljuk a mai kor körülményei közt továbbvinni, amit annak idején ő megálmodott.
9: Az ünnepi megemlékezést a helyi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészeinek műsora is gazdagította. A kulturális programmal a horgosi magyar közösség nem csak történelmire emlékezett, hanem saját hagyományait és kultúráját is megmutatta. Sós Nóra, a Horgosi Művelődési Ház programkoordinátora.
0: Mi büszkélkedhetünk egy köztéri szoborral, mert 2010-ben avattak fel itt Horgoson, amikor minden évben meg tudunk emlékezni, mellett meg tudunk emlékezni, koszorúzni, és néhány intelmét meg tudjuk hallgatni Szent Istvánnak. Azt gondolom, hogy a nehéz, ínséges időkben és a rohanó mindennapokban fontos, hogy megálljunk mellette, és bizalommal, alázattal forduljunk egymáshoz és közösségünkhöz.
9: Az új kenyeret végül a Szent István szobor tövében szekték meg. A kenyér így egyszerre vált az államalapítás, az új kezdet és a közösség összetartozásának jelképévé, hangsúlyozták a helyiek.
8: Napokon belül kiírhatja a köztársasági parlamenti választásokat Alekszandr Vučić. A szerb elnök mai szerémségi látogatása alkalmával ismét elmondta, október 18-án vagy 25-én tartják a voksolást. Közölte, hamarosan Újvidékre és Užicére látogat, és bízik a választási győzelemben, mivel szerinte az elmúlt időszakban olyan eredmények születtek, amelyek nem csak a két város, hanem egész Szerbia fejlődését szolgálták. Vučić újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy politikai ellenfelei egy éven át azzal áltatták magukat, hogy valaki fél tőlük. Az elnök szerint azonban soha senki nem fél tőlük, és a választások kiírásával kapcsolatban csupán a megfelelő, racionális időpontot keresték, hogy eleget tegyenek a követelésnek. Vučić hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a politikai ellenfelek kéréseinek is eleget tegyenek.
7: Ez nem csak a demokratikus hozzáállásunkat és a szándékunkat mutatja, hanem azt is, hogy tiszteljük azokat, akik másként gondolkodnak. Néhány nappal ezelőtt az ellenzékben még azt mondták, nem merik kiírni a választásokat, mert tudják, hogy milyen eredmény születne. Nos, kiírjuk őket. Néhány napon belül kiírjuk a választásokat, szó szerint néhány nap múlva.
8: A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a kincstár, azaz az Upravazat Resor portáján, jelentette be Sinisa Máli pénzügyminiszter. Azoknak kell regisztrálniuk, akik nem szerepelnek az akciós alap nyilvántartásában. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A 6000 dinárt a postatakarékbankon keresztül fizetik majd ki. Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Szerbiában. 15 órától a benzin és a dízel literenkénti ára egyaránt 2 dinárral drágult. Az új árak augusztus 28-áig maradnak érvényben. Az eurodízel új literenkénti ára 231 dinár, míg a 95-ös benziné 202 dinárra emelkedett. Az előző héten egyébként a dízel 229 dinárba, míg a benzin 200 dinárba került. Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadkán a Majsai út, valamint a Jován Mikics és a Jován Cvíj utca kereszteződésénél. Az itt épülő körforgalom kivitelezése a második szakaszba lép, ezért hétfőtől teljesen lezárják a híd, illetve a központ felé vezető útszakaszt. Olvasható Szabadka város közigazgatási hivatalának, kommunális ügyi, energetikai és közlekedési titkárságának közleményében. Több utcában is változik a forgalmi rend. A forgalomkorlátozással járó munkálatok augusztus 24-én kezdődnek, és várhatóan november 7-éig tartanak. A közlekedőket arra kérik, hogy indulás előtt számoljanak a tereléssel, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A jubileumi 25. Interetno Fesztivál tegnap vette kezdetét Szabadka belvárosában. Az esti programsorozat a Cimbali Band koncertjével és tematikus táncszínházzal indult. Ezúttal is különleges és friss produkcióval várták a közönséget. Balázs Andrea és Rafek Violetta riportja.
13: Kézműves kirakodóvásár és látványműhelyek várták a Szabadka főterére látogató fesztiválozókat. A Cimbali Band együttes tagjai már visszatérő fellépők Vajdaságban. Zenéjükben a kelet-európai életérzés keveredik az autentikus népzenével és a modern zenei stílusokkal, de a dalok alapját mindig a cimbalom alkotja. Unger Balázs zenekarvezető.
14: Ide Vajdaságban mindig örömmel jövünk, mert nagyon jó a közönség, nagyon jó mindig a szervezőgárda. Tehát nem tennék olyan nagy különbséget, mert mindig nagyon jó játszani itt.
13: A fesztivál 2. jubileumi gála műsort ünnepelt. A nyitóest fénypontja a Táncba szőtt évek című egész estés produkció volt, amellyel nem csak a fesztivál 4. évszázados fennállását ünnepelték, hanem a Népkör Néptánc szakosztályának 80 éves jubileumát is. 5 évvel ezelőtt Brestyánszky Bérozi dramaturg az akkori jubileum alkalmából már készített egy táncházi dramaturgiát, és idén ismét őt kérték fel közreműködőnek.
15: Idén, miután a Népkör Néptánc szakosztálya 80 éves jubileumát ünnepelte, annak tapasztalatai alapján kerestek meg, hogy ha esetleg valamilyen más formában, de szintén egy valamiféle történelmi áttekintést tudnánk adni a kezdetektől a mai napig.
13: Az 5 napos augusztus 24-éig tartó nemzetközi népművészeti esemény jellegzetessége, hogy a délalföldi és a kárpát-medencei magyar kultúrát hozza közös színpadra a világ legkülönböző pontjairól érkező egzotikus népek tradícióival. Idén kicsit más programstruktúrát állítottak össze a szervezők. Bodrogi Hajnalka, a Népkör MMK ügyvezető igazgatója.
16: Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy picit újítani, egy picit, hogy más legyen. Egyes táncpanorámákat inkább egy kicsit táncszínháziassá alakítottunk. Tegyük fel, mint a záró ceremónia, egy mesejátékba szőtük bele a vendégtánc együttesek produkcióit.
13: Pénteken a világtáncosai érkeznek Szabadkára. A gyerekeket 16 órától várják az Aranykapu játszóházba, az esti program pedig a Fitos Dezső Társulat Transzilvánia Express című tánc előadásával kezdődik.
8: A pontos idő 16 óra 10 perc.
17: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 35 fokot mérhetünk, holnap is túlnyomóan napos idő várható, ám időnként élénk lesz majd az északnyugati szél, ennek hatására pedig néhány fokkal mérséklődnek majd a csúcsértékek is, szombaton és vasárnap is legfeljebb 30 fokra van kilátás környékünkön.
18: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
19: Reklám.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
23: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Annennel.

0: Louis David Puent, ez újdonságú, ez volt a Golden Summer. Itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, hétvége köszöntő hangulatban. Pörgünk a továbbiakban. Egészen 20 óráig jó zenéket tudok ígérni. Kérjetek, kimányatok. Ezt ma 18 óra 30 percig tehetitek meg, addig küldetitek el, mit is hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Mindemellett játszon is fogunk, majd a következő órában egy utolsó nyereményjáték a holnap esti Retro Fesztivállal kapcsolatosan. Elérhetőségeink a 063-621-605, ugye a zenei kérésekre, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Most pedig a folytatásban jön Ed Sheeran Cyril remixében a Camera című dal, majd pedig Bibi Rexha a legendás Insomniát gondolta újra a Faithless-szel, tehát az eredeti előadókkal, New Religion címmel jelent így meg, és utána már az első mai kérések teljesülnek. Itt a csillagulásban, ami ezt tehát kívánok, kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, amit tudni kell, az utolsóra egy tömény csillaghullás mix lesz napjaink kedvenceivel, van igazi hétvégi bulira hangoló kiadásban, tehát 19 óra és 20 óra között szövegmentesen egy egész órás csillaghullás mixel készülök nektek. Na akkor vágjunk is bele a folytatásban, veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozy.
4: Everybody at Bargain Tips.
5: I was Sabrina Carpenter.
6: Hey, you can't sleep, baby, I know. That's them, he's the soul.
7: It's Tate McRae.
8: Baby, don't get crazy.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: If you're loving on me.
11: That's right, with your loving on me.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: This is Post Malone.
14: I have some bail. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
15: Chill out, chill out, chill out, chill out.

Bibi Rexha és a Faithless, ez volt a New Religion, és a folytatáson már az első mai kérések, kívánság dolog teljesülnek. Hello Alan, előre is jó hétvégét! A Turn the Lights Off lenne a kérésem, köszöntem Szabolcs! Neked is jó hétvégét, Szabolcs! Mindjárt jön a mai kedvencek közül Kato és John közös szerzeménye. Szia, Groove House-tól kérném a Tűz és Víz című számot, ezt már Zsuzsi kérésére játszom. Szép napot, páromnak Gabinak küldöm a Halott pénz, Dobban című dalát. Anita kérte is küldi párjának, mindjárt jön majd a Halott pénz felvétele is. Szevasz, minden jó munkás embernek a Hangover-t kérném. Jó hétvégét mindenkinek, Csaba. Először is jó munkát, illetve jó hétvégét. Jönni fog Tyler Cruz Flowrider-val, az a bizonyos Hangover, majd a blokk végén pörög. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról, Rihanna Bondurü Play című dalát szeretném, köszönöm. Szólni fog, jön elsőként a barbadoszi énekesnő is az a dal, amely lényegében az első sikere volt még annak idején, és utána ontotta magából, hát mai napig klubhimnuszokként titulált dalait. Jön tehát a Bondurü Play Rihannától, aztán Groove House, Kato és John jön, majd a Halott pénz is itt lesz még Tyler Cruz Flowrider-val.

0: a legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
1: Let's go!
2: Hey, I'm Shaboozy.
3: Everybody at Bargain Tips.
4: I'm Sabrina Carpenter.
0: Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
1: Let's

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a fiatal énekes Bíró Csongor mesél a legújabb daláról.
2: Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van.
3: Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel. Egyből mosolygok, én spórolnék a jövőre, te mennél Ibizára. Én keresem az utat, te meg csak éled a vágyat.
2: Én még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam. Ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba. Mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog.
3: Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom. Már forró négem, érzem a véget, ahogy tudlak így szeretni téged.
2: Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy látok egy, van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Hey, what's up? It's Armin van Buuren here.
9: Hey, I'm Nicky Romero. This is Stop Diablo.
10: Hey, here's Robin Schulz.
11: Hi, it's Bob Sinclair.
12: Hey, we're Lucas and Steve.
13: Chillak. Chillak. Chillakullás. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: feeling.
1: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.

0: mai kedvencek közül DJ Goya, Jason Derulo és a Mi Csikko itt a Csillagkodás mai második órájában. Lehet még kérni, kívánni 18 óra 30-ig a mai adásban. Az utolsó órában egy óra tömény Csillagkodás mix lesz napjaink kedvenceiből. Most viszont még egy utolsó nyereményjáték következik a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Játszunk tehát még egy utolsót a holnap esti Atlantis Gardenbeli Retro Fesztivállal kapcsolatosan már minden előadóról kérdeztem. Így most egy kicsit önzően magamról fogok kérdezni. Írjátok meg, hogy annak idején 2002 és 2010 között melyik nagymúltú környékbeli klubnak voltam a házigazda lemezlovasa. Tehát ez a kérdés most rólam szól, így szerényen, önzetlenül. Szóval írjátok meg, hogy melyik környékbeli nagymúltú szórakozóhelynek, klubnak, diszkónak voltam a házigazda lemezlovasa 2002 és 2010 között. A válasz egyébként nem az Atlantis Garden 2012-től, szóval, hanem 2002 és 2010 között. Ezt írjátok meg, tehát a szórakozóhely nevét, és utána tegyétek oda még a teljes neveteket vezetéknével, keresztnével 063-621-605, csak és kizárólag SMS-ben játszunk, illetve, ami fontos, a saját nevetekben játszatok. A nyereményjáték mint egy 7 percig tart.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva, sokan tudtátok a helyes választ. Úgy tűnik sokatokkal budíztunk már együtt annak idején is, 2002 és 2010 között. Mindkét választ elfogadtam, City Disco Ludas, vagy csak simán City Disco, vagy Supják City Disco. A lényeg az tehát, hogy hétről hétre, annyi éven keresztül ott voltam házigazda, nem ez lovas, még az Atlantis Garden előtt. Úgyhogy indul a sorsolás, kettő nyertese lesz még ennek az utolsó játéknak. Kette még páros belépővel bebiztosítják a helyüket holnap estére, aztán pedig holnap a retro ünnepe lesz a legnagyobb vajdasági retro fesztivál az Atlantis Gardenben. Bizonyám, úgyhogy érdemes majd ott lenni. Szóval, az pedig, hogy kinek kedve ez a szemencse, kiderül a következő dal után. Nem kell bemutatni, Gala is a Feed from Desire.

0: És megtörtént a sorsolás. Már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse. Még két játékos felkerül a nyertes listára, és mivel a páros belépőkről van szó, másodmagukkal kívánok nagyon jó bulit nekik. Ő pedig Ledenszky Tímea és Püspök Zónai Emese. Gratulálok, jó bulit nektek másodmagatokkal! Ledenszky Tímea, Püspök Zónai Emese, a ti nevetek is felkerül a nyertes listára. Ott lesz bizony holnap este az Atlantis Gardén egy pénztáránál. Jó bulit nektek, minden nyertesnek és mindenkinek, aki ellátogat holnap, tehát a retro ünnepe lesz a Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja az Atlantis Gardenben. És itt a csillagulásban pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello Allen, Teddy Swims-től a The Door című számát szeretném kérni. Noémi kérésére mindjárt elsőként játszom a mai kedvencek közül ezt a dalt. Sziasztok, C-Block Summertime zeneszámot szeretném hallani. Köszi, Gyuri. Meg lesz ez is, mégpedig Charming Horses kicsit felturbózta a C-Block klasszikusát, ebben a változatban jön majd a Summertime. Hali az Infinity számot kérnénk a kollégákkal. Köszi előre, jó hétvégét Valentin és a többiek Kanizsáról. Srácok, jó munkát kívánok és jó hétvégét. Guru George Project és az Infinity 2008-as változatban. Ez is mindjárt jön, illetve Ciao a Freestyler számot ad le Allen. Mindenkinek küldöm, aki szereti a 90-es muzsikákat. Üdve Kelebiáról, Bandi. Egy hamisítatlan dal a 90-es évek második feléből. Jön a Bonfunk MCs és a Freestyler. Előtte Guru George Project-től az Infinity, C-Block és Charming Horses-től a Summertime. Kezdésnek pedig Teddy Swims és a The Door.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mintegy 25 év után ismét összeállt az Emergency House, erről mesél a frontasszony MC Ducky.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy Jukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor 4 ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

0: a klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nemhogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.
1: Csillaghullás.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
8: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
9: 18 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Reklám.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024-455-51-55-ös vagy a 066-645-51-55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
12: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 0-24-55-0-1. Reneszánsz, Szabadka, 0-24-55-0-1.
8: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Teddy Swims és a Break Up in Reverse remixben, itt a Csillagolás mai harmadik órájában. Újabb kívánság dalok teljesülnek, de ne felejtjétek, a következő óra szövegmentes lesz, tömény Csillagolás mix. A mai kedvencekkel teletűzdelve hétvégi hangolódásra, bulis hangolatban majd 19 és 20 óra között. Most viszont még 5 kívánságdal teljesül. Sziasztok, a Lamóto Zsó című dalt szeretném kérni a Záporozsáctől. Juli kérésére játszom mindjárt. Üdv Alen, a Love and Devotion című régi zenét szeretném, ha lejátszanád. Köszi előre, ezt már Otto kérte. Jön majd MC Star and the Real McCoy és a Love and Devotion is. Szevasz, Laci vagyok, jó a műsor. Ha lehet a Szerelem Doktor zenét kérném a Csillaghullásban, köszönöm. Lehet bizony, jön majd UFO és a Szerelem Doktor, egy régi nagy klasszikus. Örülök, hogy tetszik a műsor. Szia, Eminemtől a Without Me a kérésem. Mindenkinek küldöm, aki szereti, Zsolti voltam. Hallgatjuk majd Eminem klasszikusát 2002-ből. Valamint szép délután szeretném meghallgatni Taylor Swift Opalite című dalát. És további jó műsort, kellemes hétvégét kívánok. Üdv, Gyöngyi! Jön Taylor Swift, Záporozsec, Eminem, UFO, ugye update változatban a Szerelem Doktor, és MC Star and the Real McCoy, ami még mára a kívánság dolgokat illeti, mert újabbakat már ne kérjetek legközelebb, tehát hétfőn majd. Illetve még ebben az órában Dr. Albánról is hallhatunk egy rövid interjú erejéig, úgyhogy további sok jó zene, és egy kiadós Csillaghullás mix, ez vár rátok itt a folytatásban.
1: This is Shakira.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
5: Chillaghullás.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádió.
6: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusom

0: Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A Sipszó után

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A műsor folytatásában egy igazi legendás előadó következik a 90-es évekből, az Eurodance vonal ikonikus alakja, Dr. Alban. Köszöntelek a Pannon Rádió hullámhosszán.
2: Thank you so much for inviting me.
1: Kezdjük a legelején. Ugyebár Nigériában, azon belül Ogutában nőttél fel. Nos, hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra?
2: Well, I grew up in Oguta, that's in the south.
1: Ogutában nőttem fel, ami egyébként Nigéria délkeleti részén helyezkedik el. Jó hely, gyönyörű hely, de akkoriban volt az a bizonyos Biafra, egy kikiáltott állam az országon belül, amiért háború dúlt 67 és 70 között, a nigériaiak és a biafraiak között. De ezt leszámítva szép hely, jó volt ott élni. Ott nőttem fel, de utána Európába költöztem.
2: And growing up from there, and then moving to Europe.
1: Gyermekként mi szerettél volna lenni? Mi lett volna az álommunka számodra?
2: Well, growing up in such a family.
1: Nagy családban nevelkedtem, ahol a szüleink csak annyit akartak, hogy műveltek legyünk. Ez volt a cél. Nekünk pedig ki kellett találnunk, hogy mit is akartunk csinálni, mik akartunk lenni. Ez volt tehát az alapvető, a kiinduló dolog.
2: So, that was the basic thing.
1: Milyen előadókat, kiket hallgattál legtöbbet fiatalkorodban? Volt, aki hatással volt rád?
2: A lot of American stuff did influence me.
1: Nos, sok amerikai dolog hatással volt rám, és néha afrikai is. Hallgattam néha a nigériai Fela Kutit, sokat hallgattam emellett James Brown, Diana Ross, Whitney-t, Michael Jackson, és az összes nagy 70-es évekbeli előadót, például a Kool & the Gang-et, és hát másokat is.
2: 70s, Kool & the Gang, all that.
1: A folytatásban viszont beszéljünk a saját zenéről. Első dalod, és hát ugyebár első nagy sikered a Hello Africa volt, ugyebár hogyan született a zeneszám, mi is a története?
2: Well, we decided to make a music.
1: Először is eldöntöttük, hogy ideje zenét készíteni, és afrikaiként azt mondtam, álljon a középpontban Afrika, az első dalomon, az első nagy lemezemen. Ilyen egyszerű volt. Afrikaiként eldöntöttem, hogy az első zeném, amit kiadok, Afrikáról fog szólni. Ez így is volt, és ez így is természetes.
2: Simple, it was just very natural.
1: A Hello Afrikát követően mi minden történt veled a sikerhez vezető úton?
2: Well, after that went very big.
1: Azután, hogy hatalmas siker lett a bemutatkozó dalom, őszintén nem is gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű lesz. Utána jött még a No Coke, az It's My Life, és az összes többi, szóval folytattuk a jól megkezdett utat.
2: It's My Life, Sing Hallelujah, and all of them, so we just continued.
1: A világhírnév és a hatalmas sikereket követően mi motivált az újabbnál újabb dalok kiadásában?
2: The success, when you get success, of course you...
1: A siker, egyértelműen. Amikor sikeres vagy, természetesen próbálsz mindig jobban és jobban teljesíteni. Ez olyas valami, ami arra ösztönöz, hogy mindig többet tegyél. Amikor tudod, hogy egyre többen hallgatnak, egyre többen élvezik, amit csinálsz, jók az előadásaid, koncertjeid, és a dalaidat mindenhol játsszák, az bizony nagyon motivál, és te többet akarsz csinálni.
2: You get motivated and you want to do more.
1: A témánál maradva, ennyi évet követően, manapság miben lesz motivációt a folytatáshoz?
2: Well, that...
1: Nos, a dalok ma is hallgatottak, és a fiatalok, akik amikor a zenék kijöttek, még meg sem születtek, hallgatják őket, most pedig felismernek az utcán vagy bárhol. Ez az internetnek is nagyban köszönhető, a Spotify-nak és a többieknek. Szóval ezek azok a dolgok, melyek jelenleg motiválnak és arra ösztönöznek, hogy folytassam.
2: So, it motivates me and it keeps me going.
1: Ha nem a saját dalaidat vesszük, létezik olyan mai előadó, akit szívesen hallgatsz?
2: No, I don't listen to anybody else.
1: Nem hallgatok senki konkrétat. Egyszerűen csak azokat a zenéket szoktam hallgatni, amikről azt gondolom, hogy jó. Nem számít, hogy ki az, nem számít, hogy mi az.
2: It doesn't matter who it is. It doesn't matter what it is.
1: Pár éve kiadtál egy kislemezt Hathaway-jel az I Love the 90s címmel, vagy szeretem a 90-es éveket. A dalban néhány kollégádat is megemlíted. Ők azok, akikkel a mai napig is jó kapcsolatot ápolsz? Azokkal az előadókkal sokat dolgoztam különböző fesztiválokon, és kedvelem a dalaikat. Ezért említettem meg őket. Ez az egész az élvezetről szól. Arról, hogy mind-mind együtt vagyunk, és a jó kapcsolatról azokkal az előadókkal.
2: It's all about having a good relationship with those artists.
1: Ha meg kellene határoznod, mi volt eddigi pályád legnagyobb sikere, mit emelnél ki?
2: The biggest success must be It's My Life.
1: A legnagyobb sikerem kétségkívül az It's My Life kell, hogy legyen. Ez egy nagy-nagy sláger. Sokat jelent számomra, mert előtte volt ugyan a Hello Africa, meg a No Coke, de az It's My Life hozta meg számomra a világsikert. A zeneiparban letette a kézjegyemet, világszerte ismertétett, jobban, mint a Hello Africa. Szóval hatalmas lépés volt, nagy-nagy szám, valami, amire nagyon büszke vagyok.
2: Big song and something that I'm proud of.
1: Végül pedig arra lennék kíváncsi, hogy mit tartogat még a jövő számodra. Jönnek újabb és újabb koncertek világszerte?
2: Yeah, there are more concerts coming and
1: további koncertek jönnek, és bár megválogatom őket, de ahol fellépek, igyekszem a legjobbat nyújtani.
2: The best I can of them.
1: Dr. Albán, köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és további sok sikeres évet kívánok neked a zeneiparban.
2: Thank you very much. Thank you.
3: Hi, this is Dr. Albán.
4: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix. Hey, this is Ed Sheeran.
4: Yeah. Csillag.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
0: Programajánló.
6: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Napokon belül kiírhatja a köztársasági parlamenti választásokat Alekszandár Vučić. A szerb elnök mai szerémségi látogatása alkalmával ismét elmondta, október 18-án vagy 25-én tartják a voksolást. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek a kiterjedt erdő és bozót tüzekkel, a szárazság és az erős szél pedig tovább nehezíti a védekezést. A helyzet a Balkán több országában is súlyos, Szerbiában pedig már egy orosz Ilyushin tűzoltó repülőgép is segíti a lángok megfékezését. A korábban bejelentett egyszeri 6000 dináros támogatás kifizetése a szerbiai polgároknak szeptember 22-e és 25-e között történik majd. A jelentkezés pedig szeptember 7-én indul a Kincstár, azaz Uprava Trezor portáján. A nyugdíjasoknak és a pénzbeli szociális támogatásban részesülőknek azonban nem kell külön jelentkezniük, őket automatikusan regisztrálják. A támogatásra azok jogosultak, akik betöltötték a 18. életévüket, szerb állampolgárok és szerbiai lakóhelyen rendelkeznek. A jubileumi 25. Interetno Fesztivál tegnap vette kezdetét Szabadka belvárosában. Az esti programsorozat a Cimbali Band koncertjével és tematikus táncszínházzal indult. Az ötnapos, augusztus 24-éig tartó nemzetközi népművészeti esemény jellegzetessége, hogy a délalföldi és a Kárpát-medencei magyar kultúrát hozza közös színpadra a világ legkülönböző pontjairól érkező egzotikus népek tradícióival.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

hiba. Fogad szorítsd közbe, nem jön magától idehez, adjuk forint össze. Borítom a papírformát, adjuk odít csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közle, inkább tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam. If I can't do it, homie, can't be done.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

dog, I'm just gonna chuck up. Sit back and watch your

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.